fogjuk meghallgatni. Most viszont egy olyan dal, amit már egy olyan 3 héttel ezelőtt mutattunk be, egy másik rádió, egy DJ-től, Regálitől, az újdonság a Hear Me, ez jön már is.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

duett, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ray jön Minelli után. A két előadóban pedig közös, hogy mind a ketten nagyon sok előadónak írtak dalokat, úgyhogy sokszor nem is tudjuk, hogy ők vannak az adott felvétel mögött. Ray esetében például Beyoncé, Charlie XCX, vagy éppen Ellie Goulding is ott van a partnerek között, akikkel már dolgozott és akiknek írt dalt. Ez meg a saját igazi mai slágere. A nagy kedvenc, Where is my husband, itt a Rádió 1-en.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

2026-ban a Rádió 1 ott lesz a Szegedi Ifjúsági Napokon is. A nyarat is együtt zárjuk, nem csak együtt kezdtük, és addig is persze rengeteg helyen fogunk bulizni, folyamatosan itt vagyunk, és hozzuk a jobbnál jobb hangulatot, a jobbnál jobb partikat, és tényleg minden fesztiválon, ami komolyan vehető fesztivál, azon meg lehet bennünket találni. Én pedig most hozok egy újabb nagy kedvencet, Sam Feld érkezik már is hozzá, innál ez a Heart Like

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is óriási kedvenceket hozok, kell lesz. 3 óra fáradtak vagyunk, tudom. Na de, olyan nagy kedvencek, mint Bibi Rexa és a New Religion, vagy éppen Alex Kedzsi és a Bambolé, azért szerintem picit dobnak a hangulaton. Meg ez a nagy kedvenc is az óra elején, Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave. És ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8%-a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

abszolút halad ez az éjszaka, nem mondom azt, hogy repül, de azért haladunk szépen előre. Az igazi mai slágerek között pedig ebben az órában sem lesz felesleges duma. Nem sokára érkezik Dua Lipa és Bibi Rexa is, most viszont Nagy Bogi és Dess Jó leszek újra című dalának egy spéci remixe DJ Metzger Vikitől.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezt a dalt is Kuki készítette, és azt is, amit ma délután 6 óra után egy picivel bemutatunk, mert hogy érkezik Kuki a kíválság műsorba és hozza a vadi új dalát. Hát imádni fogjuk ezt, szerintem már nyugodtan mondhatom róla. Baby Rexelli a folytatás a Faithless dallal, New Religion, ez jön a rádió egyen.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 onnanná, hogy megint Balázsék, addig viszont olyan nagy kedvenceket hozok, mint Taylor Swift és Opel Light, Joel Corey és Stay a Little Longer, vagy mindjárt az óra elején Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy. Pár perc és ezzel folytatom a Rádió Egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék, itt a Rádió 1-en, Sopron Fest, páros belépőket lehet nyerni, mert ahogy ígértük, a legmenőbb fesztiválokra mi visszük el a hallgatóinkat, és a mai napon is jó sok esély lesz erre, már Atisnál is, és aztán a Kívánság műsorban is lehet nyerni. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül szólnak, nálunk mindjárt 3-4-5 lesz, szóval most egy igazi újdonságnak szerintem pont itt a helye. Joel Corey-t választottam a Galantis-szal, ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Hiába esett, még mindig nem enyhült jelentősen az asszály. Nyilvánosak a vitnyédi beruházás dokumentumai. Szalámit hív vissza a Lidl, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Fontos törvényjavaslatok kerülnek napirendre ma az országgyűlés tavaszi ülés szakának utolsó rendesülésén. A képviselők az alaptörvény módosításáról is szavazhatnak, amely a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza. A javaslat megalapozhatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, de napirendre kerülhet a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. A héten az uniós források lehívására kapcsolódó törvénymódosításokról is tárgyalnak. Esőből sosem elég. Örülnek ugyan a gazdák az elmúlt napok esősebb időjárásának, ám ez még mindig nem enyhítette jelentősen az asszályt. A vízhiány nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, mondta Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke.
3: Nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek.
2: Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadó központ kialakít. Tervezte, amelyhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készítettek elő. A helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben most oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja, mint fogalmazott, az uniós szabályok kitaktikázása volt. Szeletelt szalámit hív vissza a Lidl. A Dulano Artlender szelet 240 g-os termékében nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. A július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenést okozhat, azt kérik, hogy senki ne egye meg ezért. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, az árát blokk nélkül is visszaadják. A héten már beköszönt az igazi nyári idő, néhány napot viszont még várni kell a 36-37 fokos kánikulára. Ma még megjelenhet egy-egy zápor, délután 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán többfelé eshet, a hűvösebb hajnal után délután 30 fok fölötti értékekben bízhatunk. Csütörtökre száraz időt mondanak, pénteken és a hétvégén pedig igazi kánikula lesz 36-37 fokos csúcsértékekkel.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbi a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavarok. zavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hát jó munkát, aki már elkezdte 5 óra után 10 perccel, június 15-e van, hát ez már június közepe. És mindjárt itt a napforduló. Na, mindegy. Szóval, június 15-e van, Jolán is vidd nap, ez pedig az igazi ma is legyen.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathass.

igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék nálunk. 10 órától a Sopron Festre lehet páros belépőket nyerni, figyelni kell, hogy mikor indítja a műsorvezető a játékot, 10-ként csörögni, a többi pedig szerintem tudjuk, a számunk 06-23-111-111, ha még véletlen nincs elmentve valakinél, akkor szerintem írja be a telefon, mert úgy azért könnyebb bezsebelni a 10. pozíciót. Ez már is a Prairie Sea.

0: csak igazi mai sláger megy. Eső lesz, 22-23 fok lesz, de a hét második felében egyre több napsütés is lesz, és szerintem ez a fontos. Kamrád, Be Mine a hírek után ez jön, aztán a Balázsék Beston 6-tól pedig startol a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van forró vizet, Zsül? Tudsz forralni? Forralni tudsz?
2: De nagyon forrót?
1: Ki akarok próbálni valamit? Kísérletet, tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
3: Nem, az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
1: Egy bőgrényi forró vizet hozzá, léci.
3: Zsúl, tudja, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
2: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
3: azért izgulok. Én örülök, hogy részt vettek ebbe, másnak csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég.
1: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
3: Micsoda?
1: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát égési sérülések.
1: Farmeron keresztül.
2: Igen.
1: De nadrágon keresztül.
2: Persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétárság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem, de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
2: Ez már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen?
1: Nem. Igen, ez a repülőgépen igen, történt,
2: és
1: persze.
2: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem, hát mondja, az másodperc a tátán.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez ilyen odaadott csúlán leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
3: Pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad.
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
3: ugye. De akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
3: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, hogy a teknősnek a fejbe húzódik a páncélba, és eltűnik.
3: Igen, nem most kapja.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
3: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
3: Hát olyan érzékeny marad utána, mert tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
1: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
2: Nem, hogy nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
3: Mert tud a súrgódást, nagyon fáj neki a
1: most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
1: Atya úr is.
3: Nem lehet ezt kicserélni, azt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg
3: hát
2: utána,
3: de
2: nem lesz
3: ki kell
2: olyan.
3: Bírni, de utána már jó lesz.
1: Azt írja a Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó, jó fejek.
3: Ezek kívül kapnék 600 kilométert légi.
1: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik a
3: szerszám. Elég fontos dolgot vettek el tőle, igen.
1: Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen, kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál fönt, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
3: Epeműtét, 2010.
2: Az már gyerekkor.
1: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérüléseim vannak.
3: Főleg lelkisérüléseim vannak.
1: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: A belsőségmés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
3: Nem, ez is tavaly volt.
1: Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bánés?
3: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
1: És az ott kalapácsújjaid vannak?
3: Addig is azok voltak.
1: Papusba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
3: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
1: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
3: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak.
1: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
3: Erkélyre még visszafogok rajta.
1: Olyan, mint a denevér.
3: Igen.
1: Lóksz érted az erkélyről, nem esel le.
3: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
1: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: És dobta a nagykést.
2: Én megalányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Aha. Azóta érdéketlen itt.
1: És ott eddig is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Ja, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
2: Full. Ne
3: érzed. Csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
1: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülsérzéseket. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért leesett a létráról, ott álltam alatt. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
3: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
2: Végre normális a helyre tették.
1: Kiegyenesedett a kis ujjad.
3: Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
3: Ezt apámban is csinálták.
1: Minden normális laktanyába, kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott.
2: Herpes.
1: Nekem csak azért rögül, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
1: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új vegyébe, úgy, amikor nem figyel. Csak én, nein!
3: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
1: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
1: Szad már bele, akkor gyorsan keményen.
3: Gyors vércukot nézzük.
2: De várjál, ha bőrű át megy, azért ott már érzékeny.
1: Mint a Bud Spencer filmben. Nein!
3: Késztől csak így üzem.
1: Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, azonnal fia hülyeségre az a vehető, kis sétált és behozott egy pikádot.
3: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
1: Igen, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklomnál, és rosszul föltöztetett, tehát ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van benne.
1: Van egy ilyen kis gomba kezedben.
4: Ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az egyik.
1: Az a nagyapád, az nem az, csak az Gálbölgyis. Az egy kicsit Gálbölgyis.
4: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gálbölgyis a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
3: Na mondjad nekem, mit van.
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor itt kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
5: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd,
5: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre, ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztva.
1: Igen.
5: Meg így lehajolta. Leálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezem.
1: Ne csináld, ennek ilyen súlya van.
5: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
1: De hogy megmarad, mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy ez hol, kivel, mikor. Én
3: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. és megakadt a kerítés, hogy elhasalt vele. És, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a bőrbe. És az összes, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így, hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be ezért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün, úgy nézett ki a térde.
1: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád ránézett, azt mondta,
1: jó, oké, na, a kis betadén, jó van, menjél, aztán izé, csinál tovább.
3: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a melbimbóm, képzeljétek el. Vérzett a melbimbóm, és nem tudom, elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki, hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a melbimbómat, de az nem hagyott ilyen külső remnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültem. Ott tudom, hogy 8 órán keresztül a
2: folyosón.
3: Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda szizek, anyának, csak a macska karmult. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod? Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, hogy a hűvös folyosón.
1: Gyerek idő.
3: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritkarák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi.
1: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag, Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érrel játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
3: Oh, ne!
1: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De gondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
3: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam majd a senkinek.
1: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó.
3: Ott megkapaszkodott benne, felakasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendület, hogy elakadt a kampó, és felakasztott egy a szemébe.
1: Jézus. És nem folyt ki a szeme.
3: Semmi olyan nem lett, de...
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
1: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
3: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kijelentő, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenkit kezembe volt 2 marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
2: És a legót pedig nem engedjük el.
3: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam.
1: A kicsit
3: volt. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
3: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
1: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legódarabot.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis nanocell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
9: komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabád és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Egyszerűbb lesz az utazás tervezés a MÁV applikációjával. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Bérelt eszközök okozzák a rolleres balesetek többségét. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Egyszerűbbé, átláthatóbbá válik az utazás tervezés a MÁV mobil applikációjában. Már a MÁV Plus alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető. Ezt közösségi oldalán írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsödjön az utastájékoztatás. Június 20-ától lép életbe a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője azt mondja, a változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb utazást szolgálják.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a mostani kettős vezetési modell pedig egyszemélyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakítás kell, hanem célzott fejlesztés. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú célok mentén használják fel. Bérelt eszközökkel okozzák a rolleres káresetek csak nem 90%-át. A bejelentett karambolók többsége Budapesten történik, és zömmel a parkoló autók bánják. Mindez az egyik biztosító összesítéséből derült ki. Ez szerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb probléma, de egyre nagyobb gondot okoznak a rosszul leállított, majd feldőlt rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. Az országos mentőszolgálat adatai szerint május közepéig 1200-an sérültek meg elektromos rolleres balesetben. A héten már beköszönt az igazi nyári idő, néhány napot viszont még várni kell a 36-37 fokos kánikulára. Ma még megjelenhet egy-egy zápor, délután 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán többfelé eshet, a hűvösebb hajnal után délután 30 fok fölötti értékekben bízhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson Érdnél a 14-es és 20-as kilométerek között karbantartás miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na már itt is vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók! Itt vagyunk, jó reggelt! Hello Eszter, jó reggelt! Hello Feri, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek egy hosszú, remélhetőleg nagyon tartalmas hétvége után sűrű gomoly felhő közepette, legalábbis ott a hátatok mögött valami készülődik.
2: Ma már derüljön,
1: meg igen, ma derüljön, meg fontos, hogy ma ne essen, úgyhogy ma ne legyen eső.
2: Jönnek a 30 fokok, gyerekek, itt igen. Az igazi nyár.
1: Bizony.
2: Elesztotta a hétvégénket az eső, de az is jó volt, mi örültünk a tóparton neki.
3: De lett víz?
1: Esett?
3: Semmi nem lett.
2: De esett egyébként. Tegnap, de hát tudod, ez a kicsit esik, nem esik, ez pont semmire nem volt elég.
3: Tehát ez olyan, mint amikor az Eiffel filmekben így eltűnik így a repedésekben, ez az a néhány cseppes.
2: És úgy tudod, így a föld feküdt, és azt mondta, hogy és már nem is láttad, kész.
1: Igen, hát ez azért sokkal több kellene, hogy legyen.
3: Ez olyan, mint én másnaposan, amikor csak pálinkát ettem előző este, és az első pohár üzet megiszom.
1: Igen.
3: És még semmi sem történik.
1: Felszívod a pálinkát, Iván. Jó hétvége volt mindenkinek, nagy pihenés, több nap, két nap,
2: sok
1: három nap, négy nap.
2: Hát nekünk is három nap volt, ugye csütörtökön elbúcsúztunk egymástól. Én kint voltam a Metallica koncerten, gyerekek, hát figyeljetek.
3: A pokolgép koncertre gondolsz?
2: A pokolgép dalra gondolok. Azt egyébként nagyon büszke vagyok magamra, mert hithű rockerek se ismerték fel. Ugye a Metallica mindig játszik
1: igen, egy
2: az adott országnak egy-egy dalát, és akkor ketten ezt megtanulják.
3: De hogy nem Beatrice?
2: Nem értem. Lehet, hogy szól.
1: Miért nem? Vagy
3: Edda.
1: Vagy Edda. Igen.
2: Igen, annájuk az keményebb zenéket szeretik, és akkor mindig a múltkor ugye tankcsapdát játszottak, és most meg pokolgépet játszottak, rettetesen rosszul.
1: Rosszul?
2: Hát figyelj, nyilván megtanulták, az elején van egy ilyen jellegzetes gitárriff, az tök jó. Lement, és akkor utána itt a basszusgitáros énekel általában magyarul, aki nem tud magyarul, ugye? Tehát a totális metál, azt így nagyon kellett. A metálszót még értetted, a totálist azt már sem ennyire.
1: És ezt fel voltak írva valahova? Vagy...
2: Kottából játszották, persze, kihoztak 2000 kottálvány, mindenkinek.
3: Kihoznátok a pokolgép kottámat? Köszönöm szépen.
2: Igen, és már érkezünk is, tessék. Úgyhogy nem az volt azért az est fénypontja, de egy ilyen aranyos gesztus, ez mindig a befogadó ország felé, hogy játszanak egy-egy dalt. A csütörtökén ez volt, és akkor a szombati meg a Queen Bee dalát játszották el. És de hát egyébként gyerekek...
3: Azért az egy nagyon metálos zene.
1: Az nem nagyon. Nem,
2: az egyébként érdekes volt, hogy az meg nem egy metálos dal, de valamiért azt választották. Gondolom, ilyenkor valaki súg neki.
3: De mi volt? Autóasztát?
1: Hát igen.
3: Vagy mi volt, ami dallamos? Gondolom, hát dallamos.
2: Hát dallamosabb minden.
1: Valószínűleg elmondják nekik, hogy mi az, ami népszerű vagy, és akkor gyorsan két riffereig azt ott megtanulgatják. Ja.
2: De nagyon érdekes volt az egész. Köralakú színpad volt, mi bejutottunk ide a kígyófészekbe, így hívják, a nagy rajongók közé, és hát figyelj, technikailag olyan megoldások voltak benne, amit így nem is tudsz igazán hova tenni, de ami tök jellemző volt, hogy nem akarták a show-val elvinni a zenéről a izét, vagy csak takarékoskodtak, de mondjuk szerintem egy Rót koncerten több ilyen láng csóva van, mint a Metallicán volt. Az utolsó egy vagy két dalban emelték ezt be, és inkább tehát egyrészt a zenével vitték el, tök jó volt a látvány, négy hatalmas torony volt, ahol ment a kivetítő, és ez a körszínpad, figyelj, jöttek fel a dobszerkók, a Lars Ulrich az állandóan így vándorolt, és a többiek is. Volt fönt 16 darab ének mikrofon. Én ilyet még nem láttam, kifelé és befelé is, és a csávók folyamatosan mentek, és bárhol énekelt a faszé, az mindenütt ugyanolyan jó volt.
1: Aha.
2: És akkor így a stadion közepén volt ez a nagy körszínpad, és bárhova tudott menni rajta, és a közönség minden részének próbált adni. És ami a legszebb volt, hogy annyira látszott rajtuk, hogy ezt így még mindig nem hiszik el. Ez 83-ban jelent meg azt mondom, az első lemezük, érted? 83.
1: Azért ez nem most volt.
2: Ki se tudod számolni, és ott van 68 ezer ember, érted, miattad, és azt láttad a Hetfielden, hogy így körbenézni, és azt mondja, hogy magában úristen.
1: Kemény képeket láttam én is róla, igen.
3: Most nézegettem, és amikor ugye Queen Beat mondott, hogy Queen Beat játszottak, akkor lehet, hogy egy Fish számot játszottak, és nem tudják eldönteni, hogy melyik volt. Tehát az, hogy... Az, hogy
2: ezt olvastam
3: az, az, az igen, kemény,
1: Fish vagy Quimby.
2: Igen, a Fish föl is lőtte, ugye rögtön az izét a zászlót. Igen,
1: a Quimby fura hát, lenne. Tehát inkább Fish, nem a Quimby fura lenne, a Quimbyt választanának. Ez nem, nem annyira rockdal.
2: A leírások szerint ez egy Quimby dal volt, aha, de a Fish együttes is azt gondolta az elején, hogy ez,
3: igen,
2: ez
3: de itt közben a cikket is frissítették, ami szerint tényleg a Fishnek volt a dala.
2: És most akkor az, hogy fölkülönteni? De már és akkor a Quimby...
3: Nem lehet meghallgatni? Nincs,
1: de majd megkeressük, és akkor meghallgatjuk.
3: A hallgatóim majd a vasfülükkel eldöntik.
1: Igen, megnézzük, és akkor meghallgatjuk.
2: Meg milyen ügyesek voltak, hogy egyszerre két zenekarnak okoztak örömöt. Ugye, a Fishnek is, a
3: amúgy ez egy, is. Ez egy ilyen Audi, vagy hogy nem tudom, audiovizuális, mert ez csak audio, ez egy audio Rorschach teszt, tehát ez az a dal, amit ha belehallasz. Tehát az is lehet, hogy Zoltán Erika volt.
2: Igen, csak ő nem posztolt, hogy én végre én vagyok.
3: A kordítól, de rettért.
1: Azt, hogy a basszgitáros lenyilatkozta, hogy senki nem súg, hanem ő mindig komolyan belássa magát az adott ország zenéjébe, és úgy választanak.
2: De na.
1: Az milyen jó arc, nem? Milyen jó arcok egyébként, hogy ő nem a basszgitáros. Basszgitáros.
2: Nagyon, nagyon.
1: Basszgitáros végig hallgatgatja.
2: Én azt gondoltam, valaki megmondta neki. Vagy nézett egy ízét, egy 1986-os, nem tudom, ilyen bravótó díját adást, ahogy
1: hát, lehet, hogy belehallgatgat. Nyert. Lehet, hogy belehallgatgat egyébként, igen.
3: Lehet, hogy rájött valakire MyVip-en, hogy ajánljon neki valamit.
1: Igen. A végén bemondta, hogy Quimby. Úgyhogy lehet, hogy Quimby volt. Na jó van, szóval jó volt ez a lényeg.
2: Nagyon, meg jó volt, hogy itt voltak három napig, tehát ezek három éve turnén vannak gyerekek.
3: Beszéljük inkább az árulásról, ami történt a hétvégén.
2: Melyikről?
3: Hát, amit az Anna követett el.
1: Mit követett el?
3: Ott ül az áruló, ott ül. Nézd, az
1: mit csinál? Mi volt?
3: Na, hova kirándult a hétvégén?
1: Nem tudom, gyerekek.
3: Egy várost választott a barátnőjével, hogy felfedezze Anna a gyönyörűségét.
4: Szevasztok!
1: Hol voltál?
4: Nyíregyháza.
1: Nyíregyháza destináció.
4: De persze. Hát minden évben elutazunk a barátnőmmel egy barátnős hétvégén.
3: Miért csak sivatag itt kutyán, nem vigyorogjál.
2: Nagy szép hely van.
4: Gyönyörű Nyíregyháza.
1: Mind destináció?
4: Ezt meg nem. Igen, mind destináció. Elmentünk élek szépen az állatparkba.
1: Megnézni.
4: Na ennyi, sóstól gyönyörű. És így tovább. És nagyon-nagyon jól éreztük
3: magunkat. Az igazat mondjad, Anna, ne itt a marketinget mondjad. Az igazat mondjad el, légy szíves.
4: Mit mondjak igazságban?
3: Az igazság. Anna, oda jött hozzám a környék, hogy jöjjön Nyíregyházára a hétvégén, hát milyen csodálatos. Ezt mondom, hát annál a legjobb kor, hát pont bográcsozni fogunk pénteken, hát izé. Hát az van, hogy én a kis barátnőm, mert én nem érdekel bográcsozni veletek, mert nekünk saját programunk van. Nekünk itinerünk
1: van. Csak nem a Barbizomba kötöttetek ki.
3: Semmi. A Barbizomba. Szombat este fektetéskor csörög a telefonom egy telefonszám.
1: Ne csinálj.
3: És nem tudom fel, ugye éppen altattam, és amikor ezt csak lehetem, csőváz! Anna vagyok, itt vagyunk a Mekibe, nagyon benyomtunk! Hát kellene egy felszívja! Különböző képeket látok, ahogy Anna a szifonpresszóban mulat.
1: Nem hiszem
3: el. A szifonban.
4: Jó volt.
1: Nem itt ittunk, nem ott ittunk, vagy nem az ott, ahol lejöttünk?
3: Önmagától megtalálta, igen, a főtér mellett. A szifon. Magától oda talált. Én nem is ajánlottam neki, magától megtalálta.
1: És
4: nem is emlékszem.
1: Itt vagyunk a szifonban.
2: Két kapatos milf érted a Nyíregyházi éjszakában.
1: Nagyon megindultak.
3: Ja, és gondolta nekik, hogy menjenek ki vasárnap reggel a KGST piacra, amit nem tudott értelmezni már abban az állapotában, de végig kimentetek? Mi lett?
4: Nem mentünk ki. Nem mentünk ki, de ki kellett volna. Nagyon jó hely, nagyon éltük. Nagyon jó idő volt. Eszter még írt pénteken, hogy hát készüljünk, mert azért hűvös van. De aztán szombatra megjött a jó idő.
1: És benyomtatok a kaszifomba? Hát a titul mi is párat, az egy ikonikus hely.
3: Abban neve szerintem már elmondja azt, hogy ez csak egy jó hely tud lenni.
1: Igen, hát egybe a kitelepülés után ültünk be picit, kicsit piálni. Onnan indult a road moving-a a Barbizomba.
3: Na igen, és aztán mondta, küldött nekem képeket fiatal fiúkról, ahogy a McDonald's-on a tizé, ott kárálnak.
4: 18 és 20, hát 16 és 20 között volt az átlag korosztály. Ezt egy picikét romboltam a barátnőm, amikor bementünk, de hát valami muszáj volt, hogy főszívja a dolgokat.
3: De hogy mennyire igazi Nyíregyházi már, Anna, nem, hogy elmegy a szifonba, és a végén a Mekiben köt ki. Tehát Nyíregyház, ez a kettő lehetőséged van.
1: Micsoda görbe este.
4: És rámírt az Eszter, tök cuki volt, azt írta, hogy igazi Nyíregyházi lettél. Igazi nyíregyi vagy. És ott
2: tűzünk a... Szifon és Meki.
4: Szifon és Meki.
3: Ennyi tud. De annyi, hogy ha Bújtosi Mekihez mentél volna, akkor egy fokkal azért előkelőbb lett volna, mert ott szokta bolyongani a részegek a túl körül. De mindegy, a főtér is megteszi szerintem.
2: Jó, és a kulturális élvezetek, hát gondolom, ugye nagy számban voltak azok is, szifonba.
4: Szifonba is volt.
3: Mondd el, hogy minek van most a fosos bugybóka, mi van, ami
2: az
3: most...
2: Az fosos bugybóka világnapja.
4: Fosos bugybóka világnapja.
3: Valami átvette a hatalmat a hotel felett, mi az a bogár?
4: Kim volt egy Cetti, valamilyen, nem is tudom, rögtön mondom a nevét, egy ilyen fekete bogár, és írták a hotelbe, hogy elnézést kérnek, most ilyen rajzás van, és hát akármennyire figyelnek meg egyebek, hogy hát nem tudnak mit tenni. Egyel nem találkoztunk, olyan cuki volt, hogy oda tették így a Cetti, de egyetlen egyel nem.
3: Ez Nyíregyháza annyit tesz, hogy simán csak csótányok vannak, és akkor igen, így próbálták.
1: Ez a fura rajzás van, egész évben rajzanak, a tűzhely mögött vannak, nagyon gyorsak.
3: Főleg éjszaka rajzanak.
1: Éjszaka rajzanak, igen, csébetűvel kezdődnek. Csébetűvel kezdődik a nevük.
3: Hey, mi is ennek a neve? Mondom. Gabona Futrinka.
1: És leírták a hotelbe, hogy rajzik ez a bogár?
4: Hát, hogy ott van, nézd meg, itt ki volt téve egy Cetti, hogy megőrülsz, nem kell megijedni, nem bántanak, nem ártalmasak, de hogy jönnek a Gabona Futrinkák, előfordul, hogy nem kell megijedni.
1: Ne félj, nem foglak bántani, van a bogár
4: de
1: feliratot.
4: De egyébként olyan cuki, hogy ezt így
3: látok, ékezzék a migránsokat.
1: Látod, ez a Nyíregyháza, ez már nem az a Nyíregyháza, mint tudunk fel. Már bogarasak, és már kirakják a hotelbe, hogy bogár van, érte. Tehát,
3: így van.
1: Hát, bocsánat, peniszes az ágynemű, kétnapos a zsömle, elnézést kérünk.
3: Egy királypiton szabadult be hetekkel ezelőtt.
1: Érezik meg jól magukat.
4: Sorsom nagyon jó volt, gyönyörű volt, az állatkert, hát az valami felfoghatatlanul klassz, nagyon régen láttam, vagy 11 néhány évvel ezelőtt, nagyon sokat változott, nagyon sokat fejlődött, szóval.
3: Egyre. Figyelj, azt mondd meg, hogy hol ittatok a szifonon kívül?
2: Mindenhol szerintem,
4: hát
2: hogy
4: ismerem. Hát a tónál is.
3: A tónál?
4: Ott bográ, ott ettünk egy nagyon finom halászlevet, ott volt egy kiülős hely, te biztos, hogy tudod, van egy gyönyörű szökőkút, ahol még zenék is vannak.
3: Igen,
4: ott,
3: igen,
4: van, ott,
3: igen.
4: Van, ott van egy ilyen kiülős, és ott ettünk halászlevet.
2: Uh-huh. Na, ami fontosabb, hogy aztán igen, a Mekibe oda beálltatok, mintha autóval lennétek a McDrive-ba részeget.
3: Akár kiírta ezt, mert nagyon igazán, mert ez a teljes kultúra része, hogy egy embert ugye dezignálunk, hogy nem ihat, és utána pedig őt kényszerítjük a sajtburgerek beszerzésére. Ez mindig, és utána pedig ott állunk, mert van mellett egy benzinkút, és mindegyik ott dülöngél, vagy próbálják csendben már, tudod, egész este ilyen hangos voltál, és ez egy, csak ezt megeszem, és minden rendben. És soha nem segít, de figyelj, az, arra kéne egy tényleg egy ilyen dokumentumfilmet készíteni, hogy ott tényleg keringenek a gyerekek, vagy hát tínédzserek ott, akik körül.
4: Azok tényleg tínédzserek. Nagyon jó.
1: Hát meg a görbe hétvége. Nem gondoltam volna, a görbe hétvége Nyíregyházán.
4: Történt.
1: A Nyíregyházi road movie. Igen, a presszóval és a McDonald's-szal.
3: De szóval, hogy tudja ezt megtenni az emberek, hogy automatikusan oda mész be. Tehát bárhol bemehetnél, mert volt a gondűző, söröző, ott a pikoló, egy csomó minden van.
1: Szerintem azért az ott a főtéren van, nem? És annak a jó a lokációja, vagy azon a téren. Van egy ilyen szép sétáló utca tér, és oda úgy kedved van beülni egyébként, igen.
3: Jegeske. Rengeteg jó helyek vannak még, ahol ott megkísérhettek volna téged, de nem kellett.
1: De túlélted a Nyíregyházi éjszakát. Ez persze, komolyabb, mint Brooklyn.
4: Hát nagyon jó, mentünk egy kört éjjel, megnéztük a nagy templomot kivilágítva, nagyon szép volt.
2: Na most mivel Anna mindenre nem emlékszik, ahogy elmondta, a nyíregyházi lakosokat kérjük, hogy élménybe számoljon az, aki találkozott Annával.
1: Két, mint a buba, két kacsa, tudod, vagy két liba.
2: Liba mindenkinek.
1: Énekelgettek.
3: Figyelj, amúgy annál felszabadultabbat, mint amilyen Anna részegen, azt szerintem nagyon kevés ember tudja. Tehát, hogy azt
4: jaj,
3: hogy
4: ezt mondod, köszönöm. Ez megtisztelő, ha te mondod.
3: Ilyen musical szereplő lehetnél. Tudjátok, mindig van ez a vicces mellékszál, ami így megtörténik, és tényleg nem, hogy teljes átalakulás, tehát fullos metamorfózis, és semennyi szégyen érzett, tehát nulla.
4: Ugye a szigeten, Maldivon, ami ott történt, ott is marad, ugye?
1: Volt, hogy haza kellett menned a vacsoráról.
4: Nem
1: mi küldtünk el, önként úgy döntötted, hogy hát hazamész a vacsorára.
4: Én vállalhatatlan vagyok, és ugye viszontlátásra.
2: Igen,
1: igen, egy ponton mondtad, hogy te inkább hazamész a vacsoráról.
4: Én gyakorlatilag egy istencsillagos Benjaron étterembe ültünk, ugye, amíg
3: igen, és azt kiabáltad, hogy én mindenek ugyanolyan íze van.
4: És a Laci ebben megerősített a forgó. Laci azt mondta, hogy igazad van. Ezzel elég.
3: És aztán hazatámoljaktak.
1: Hát az óriási volt.
3: Hát ha valakire érdemes költeni részeget, akkor az Anna szerintem.
1: A legjobb vacsora érted, lerészegettek már az előételnél, azt elsétáltak haza. Ott ültünk, érted?
3: Csak jöttek a kaják, amiket rendeltek maguknak, emlékeztek, hogy jöttek, mindenféle ilyen puharák.
4: Tekintetére emlékszem, ő ült a bal kezemnél, és hát, hogy rendelte nagyon elegáns italokat, Sauvignon Blanc, és minden, és minden, tehát egy idő után már nem.
1: Már mindegy volt.
2: Ez minden mindegy volt, ez neked 5 percig tartott, csak emlékszem. emlékeztetlek, mert 5 perc alatt picsáztad el magad teljesen.
4: Láttam a tekintetét.
2: Olyan meleg volt.
3: Én még majd egyszer szoktam arra gondolni, amikor Anna azt mondta, hogy hát csácsuk, nagyon elfáradtam. Emlékeztek azok, hogy nagyon álltak, és egy pérdésre szükséges. És aztán pedig, és látom, hogy feszít, érted, mint Póka Lucernásban. Érted a medencének a szélén, ilyen Time of Her Life, tudod, ilyen, ne szóljatok hozzám, egy mozisztár vagy. Az nem Anna?
1: Igen, megtaláltuk a medencénél.
3: Az óriási volt.
1: Na jó vagy, gyerekek. Közben megyünk, jó? Fél hét van, Zsülci integet, úgyhogy majd még mesélünk. Jövünk mindjárt, lehet kezdjük közben játékra jelentkezni. Megindítjuk ezt a kis hétfőt, úgyhogy itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a gangsta

0: több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
1: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
2: Június 13 és 19 között.
1: Ez az!
2: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ingyenes szűrővizsgálatokkal várják a dohányosokat. A korábbinál súlyosabb bírság várhat a gyorshajtókra Horvátországban. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, ismét razziát hirdet a rendőrség. Vasárnapig ellenőrzik a közlekedőket, az ittas sofőröket szeretnék kiszűrni a forgalomból. A program részeként 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz pénteken. Aznap bárhol számíthatnak ellenőrzésre az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is rontja a reakcióidőt, és jelentősen növeli a balesetek kockázatát. Érdemes lesz kémlelni az eget a napokban, különleges együttállást figyelhetünk meg holnap és holnap után. Napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik majd fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is. Mindenről Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt.
1: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak.
0: Ingyenes szűrővizsgálatokkal várják a veszélyeztetett dohányosokat egész nyáron. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat várja tüdőrák szűrésre. A résztvevők alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzés funkciós szűrésen és személyre szabott tanácsadáson is részt vehetnek. Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú alvás is összefügghet a szervezet gyorsabb öregedésével. A legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. Bár az egyéni alvásigény eltérő, de aki 7 óra körüli alvással kipihentnek érzi magát, annak nem kell erőltetnie a 8 órát. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak a gyorshajtók Horvátországban. A szabálysértők akár 350 ezer forintos bírságra is számíthatnak. Aki vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonál, 50 ezer forintos büntetést is kaphat. A hatóságok szerint a nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét. A héten már beköszönt az igazi nyári idő, néhány napot viszont még várni kell a 36-37 fokos kánikulára. Ma még megjelenhet egy-egy zápor, délután 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán többfelé eshet, a hűvösebb hajnal után délután 30 fok fölötti értékekben bízhatunk.
2: Közlekedési hírek.
0: A 11-es főúton Tahitót faluban közműépítés miatt a 30-as kilométernél félpályás lezárást vezettek be.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyen, a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-7 lesz, pontosan egy perc múlva, hello, belló drága hallgatók, és hétfőben elkezdjük, 7 óra után majd beszélünk a UFC gáláról, írjatok eredményeket, hogy mi van gyerekek, hogy állnak a meccsek, ha valaki nézi, esetleg fent van, vagy van élő előfizetésre, nagyon kíváncsi vagyok itten, ki vagyok képezve itt a gyerekek által, hogy kit kell figyelni, úgyhogy nagyon, nagyon kíváncsi, de egyre nem találom sehol, csak a UFC-nek a fizetős oldalán oda, meg egyre nem tudok bellogolni, úgyhogy nem kértem el itten a belépőket, úgyhogy nem látjuk. Nem látjuk egyelőre, ez hajnali, a Fehérház kertjében zajlik, mert felállítottak oda egy felállított a Trump egy ketrecet. Nem normális, imádom az egész történetet, óriási.
2: Mi lenne, ha egyszer életedben így hivatalosan regisztrálnál és fizetnél valamiért?
1: Én megcsinálnám. Mondd meg mennyi, ha valaki fél, nekem nincs erőm se energiám ezt végigülni, de hogy egészen elképesztő, amit a Trump csinál. Tehát, hogy a Fehérház kertjében külön erre az alkalomra felállított egy óriás emelvényt, több ezer meghívott jelenlétében ketrecharcgálát rendeznek a Fehérház kertjében. Óriási egyébként. Óriási. Hihetetlen, nagyjából ilyen 18 milliárd forint a büdzséje, és ez a karom, ez egy 28 méter magas, 47 méter széles, 600 tonnás acél szerkezet, tehát be a képecsül, amit fölhúztak a Fehérház kertjébe, azért, mert a csávó szereti a UFC gálát, és ott vannak a legnagyobb nevek, és bunyóznak, ez az Amerika születése is egyébként, meg a Trump születésnapja, tehát a kettőt valahogy
2: vet
1: megpróbálják összehozni.
2: Vett magának egy apróságot.
1: Vett magának egy apróságot, igen.
3: Amerika tulajdonképpen akkor született, amikor Trump.
1: Igen.
2: Elnök úr, minek örülne születésnapjára UFC gálának?
1: Nagyon szeretem.
3: Én szeretném tudni, hogy a Fehérháznak a biztonsági főnöke hogy érzi magát ebben a helyzetben, ahogy 5 millió ember jön, megy, kifelé, befele.
1: Ja, fia, azt mondták, hogy különleges nemzetbiztonsági eseménynek hívják. A drogkereső kutyáktól a bombakereső kutyáig, a mesterlövészekig mindenki ott van, mert hogy annyira veszélyesnek tartják ezt a dolgot, hogy az, ami elképesztő. UFC 250-es gála, így van, ez a 250 éves Amerika tulajdonképpen, és a Fehérház gyepszőnyegén lapul most ez a Karom nevezetű építmény, amit aztán lebontanak, és viszik el, 5000 ülőhelyjel, meghívásos alapon érkeznek, és elképesztő, hát hogy is mondjam, csak felhajtás, ráadásul nagy nevek, szóval na, ott a Fehérház mögött, és ott van ez a Karom nevezetű, hát hihetetlen emelvény, és rengeteg ember, rengeteg meghívott, így néz ki. Elképesztő.
2: És egyébként a globális irodából az elnök úr rálát, vagy neki ki kell menni a nép közé,
1: hát
2: ha nézni
1: akarja? Az elnök úr kint lesz. Ez elnök úr az kint lesz természetesen a Dana White-tal. Ugye a Dana White az, aki az egésznek a hát tulajdonképpen tulajdonosa és jó barátja a Trumpnak, meg a Trump kampány támogatója. Az a kopasz csávó. Mindig őt látod a sajtótájékoztatón beállni a két nagyon összeverekedni akaró UFC harcos közé. Ő a Dana White. Vágjátok a UFC-t valamennyire?
2: Emberek ütik egymást.
1: Igen.
2: Szerintem tudom, hogy miről szól.
1: Igen. Van azért a Justin Gaethje, a Charles Oliveira, a Topuria, tehát hogy azért nagy nevek vannak ott.
2: Topuria, nagyon szeretem.
1: Ő egy grúz származású spanyol csávó egyébként, brutál, 65 kiló pehelysúlyban van. Én a gyerekek miatt tudom ennyire.
2: Látom, benne vagy.
1: Nagyon-nagyon tudom, igen. Tehát, hogy a Makachev testvérek, az Iszlám, meg a Makachev, meg a Topuria, Charles Oliveira, ezeket hát Beni vágja nagyon. Meg most már a kicsi is, úgyhogy ki vagyok képezve.
2: A Makachev?
1: A Makachev nagyon nagy.
3: Az a UFC gála, az jól sikerült, mert most írják, hogy megszületett az Irán-Amerikai Egyesség.
1: Na látod, az is hétvégén megszületett, elvileg igen.
3: Írják, hogy 8 percet Hormuzi szorost fel fogják oldani.
1: Hát Trump mondta, hogy győzött Amerika, bocsánat, Irán megposztolta, hogy legyőztük Amerikát. Csak a szokásos. Egyébként tényleg.
3: Legyen mindenki boldog.
1: Igen. Az szakadó olajárat és megnyitó Hormuzi szorost jelent. Úgyhogy, ja. Na mindegy, ha valakinek van már eredménye, gyerekek, akkor küldjétek, hogy mit csinált a Pereira, az nagyon érdekel, meg én nagyon szeretem az Oliveirát, a Charles Oliveirát, hogy ő mit csinált, jó? Úgyhogy ezek érdekelnek leginkább, meg a Topuriának a meccse is, ha már az lement. Bugyós Pityú és Izgága Jani is állítólag bunyózik rajta.
3: Jaj, de szeretem.
1: Bugyós Pityú, Izgága Jani, állítólag az lesz a főmeccs. Na mit üsz be? Látom, hogy valamit nagyon üt.
2: Keresem ezt a Charles Aureliát.
1: Charles Oliveira, te hülye. Nézd meg, hogy néz ki.
2: Charles
1: Oliveira. Nézd meg, hogy néz ki. Zsenik egyébként. De Justin Gaethje-t is megnézheted, az Alex Pereira-t is megnézheted. Azért ők jó arcok, meg nagy nevek. Tényleg nagy neveket sikerült összehozni. Úgyhogy csak nem tudom élőben nézni, nagyon kíváncsi lennék. De majd a Benny úgyis elmondja, hogy minek mi lett a pontos eredménye, meg highlights-okban megnézzük. Pereira kikapott. Aha.
2: Ó, szegény. Pedig milyen nagyon lehet, bíztunk no? benne. Eszter még rám is csörgött a hétvégén, hogy Pereirával mi van. Na, mondom, szerintem nagyon jó lesz.
3: Pereira bucira. Hívtam a hétvégén.
1: Igen?
3: Igen. Tehát egy bográs felett veri, és ezt te tudod, hogy ez nem működik, hogy ez most akkor hogy van ez?
1: Igen, a Borics Ádámot felhívjuk majd hét után, és akkor egy kicsit rá nézzünk erre a történetre, úgyhogy őt hívjuk a UFC-vel kapcsolatban, itt többen külditek a tippet, gyerekeket köszönjük, de meg vagyunk, hát
3: ezt már csütörtökön tudtuk, hogy így lesz.
1: Igen, Borics Ádámmal beszélgettünk majd erről, meg magáról a gáláról, és hát mit szólsz hozzá Hamiltonhoz, mit szólsz csak egy fél mondatra?
2: Beéred, hát ezt mondtam nektek hetek, ugye, mert itt múlt héten is mondtátok, hogy jaj, mert a Ferrari szar. Na, ki érte meg? Hello, Bello! Ott van.
1: Talán az első?
2: Ez az első győzelme.
1: Meg behúzta.
2: Nagyon sokat kellett várni erre.
1: Komolyan mondom, örültem. Néztem, meg nem ízek formányat, meg nem volt időm most hétvégén tévézni, de hogy így, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örültem. Mondom, jó van azért a csávó, legalább egyszer fölállt a dobogó tetejére. Ugye megnyerte a, hát a tököm tudja melyik futamot.
2: Barcelona.
1: Barcelonát megnyerte. Úgyhogy az öreg azért csak oda ér, pirosban tudom először.
2: Tudom, jó autóval könnyű.
1: Azért ez is nagy dolog, ja.
3: Tudja is tudja. Hát
1: ez nagyon izgalmas. Hogy
3: állsz a... de izgalmas.
1: Hogy állsz a kifli vásárlással? Hogy állsz a dagasztógéppel?
3: Megrendelted? Ez az iróniát.
1: Csak kérdezem, hogy most mikor eszi már kiflit?
3: Születben megmertem kérdezni Rákóczi Ferenctől, hogy érdemes a drágábbik dagasztógépet venni, vagy teljesen jó lesz az olcsóbbik, és azt mondta, hogy attól, hogy mit szeretnél csinálni, ekkor felsóhajtott, hogy Balázs is rám nézett.
1: De úriember voltam.
3: Csak a szemeim közé nézett. És annyit mondtam neki, jó?
1: Kussolt.
3: Lehet, hogy csak 3 napig fogom használni, az életem 3 napja lett.
1: Még egy éve felültetem valahogy, minek, nehogy megvedde most. Várjunk a kis kifliket, a kis hókifliket.
3: Láttam a hétvégén, ahogy egy pék megosztott, egy nagyon Szabi a pék pontosabban megosztott egy nagyon jó kifli receptet, és neki volt ilyen dagasztógép, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is működne a dagasztógép nélkül a kifli.
2: Ezért kell egy dagasztógép. Igen. Azért szerettem, mikor ilyeneket vásároltok, mert ezt én féláron mindig álltom venni. Új.
1: Igen, amit megvettünk, és egyszer bekapcsoltuk. Aztán a tisztításnál rájöttük ezt a szart. Hány gyümölcs turmix, gyümölcsprés. A levet és a
3: nem
1: rostot.
3: Nem vagy az anyám!
1: Külön válogató levet és a rostot és a híjat külön válogató mixer rohadt konyhapultokban.
3: Azt lógyúszerre gondolsz, amit nagyon nagy elánna vettem, és még óvszesen feltegette a férjem, hogy ennek a motornak a teljesítménye sokkal jobb, mert az olyan magvas gyümölcsökből, igen. Ugye? Igen, erre
1: gondolsz? Igen, az első mosogatásnál jössze, hogy soha többet nem akarok cékla levet csinálni a gyereknek. Inkább megveszem a boltba, de hogy az még egyszer összeszerelni, meg elmosni, meg összerakni
2: meg lehetetlen. Van még ez a gép, mert azt is átveszem.
3: Kézzed, de fagyit is lehet csinálni, fagyasztó gyümölcsökből.
2: Mennyi fagyit csináltál az elmúlt
3: semmi
2: években?
3: Semmi között nincs hozzá! Semmi között nincs hozzá! Emlékeztek rá, amikor régen voltak expók, és mindig ott mutatták be ezeket a gépeket.
1: Figyelj, és mindenkinek csorgott a nyála, megvetted, és tényleg soha többet nem használtad.
3: Nem is működött úgy.
1: Nem működött, soha többet nem tudtad, hogy összerakni.
3: Amúgy szerintem egyetlen egy gépet csináltak, ami jó volt, azt kivitték az expó, és a többi, az nem ugyanaz a gép volt.
1: Jó, szerettem a hókiflit lekvárral, mákkal, porcukorral, balacklekvárral, szilva lekvárral.
3: A ingadozott cukorral.
1: Szeretem a soskiflit, szeretem a vajas kiflit.
3: De most mi azért, mert egy lány megkívánja, hogy legyen neki egy menta színű, vagy esetleg kristálykék színű, vagy piros.
2: Nagyon fontos, hogy vegyél hozzá plusz feltétet, a húsdarálót is vedd meg hozzá, az is nagyon jó.
3: Húsdaráló feltétet lehet hozzá.
2: Meg vegyél hozzá tésztanyújtót. Na, jó, meg vegyél tésztanyújtót is, mert úgy kompletten jobban át tudom venni. Ja, és a legnagyobb méretet vedd.
1: Szeretem a leveles tésztát, szeretem a hajtogató tésztát, szeretem a rétes tésztát, szeretem a linzer tésztát, szeretem a sót, a köményet, a cukrot. A porcukrot mindent szeretek rajtász, jó?
3: A gombócát, de hogy felisztem az előbb, hogy felisztem az MS vagy az XLS-re van szükséges, valás csak egy mondat. Az XLS, az XLS!
1: Hát akkor már figyelj, ha már megveszed, oda kell pirítani, akkor már nem szabad szórakozni.
2: A Szabi a pék kifliét, oda néz, hogy
3: nézze, milyen szép.
2: Szép.
3: És van, döme, van neked hozzá, az, milyen színű dagasztógépet vettél a menta, vagy a kristálykék, és hogy milyenek a kiflik. Igen, szóval ezt amúgy Szabi a péknek a hibája. Tehát arra, hogy Szabi a pék, fog vissza magad. Nem kellnek az ilyen tartalmak, amik befolyásolják az embernek a pénzköltését. És amúgy nyaralni sem megyek sehova. Úgyhogy akkor most nem vehetek magamnak egy dagasztógépet?
1: Ne, ne kell venni.
2: Meg amire az ember vágyakozik és érzi, hogy könnyűvé teszi az életét, azt vegye meg.
1: Ne kell venni. Bocsánat, csak közben itt van a játékosunk, meg elmaradt egy SMS csak a 4 nap, 19 óra, 44 perc, igen, csak hogy a világ helyre álljon. Nyári szület gyerekek, 200 valamennyiről indultunk, és 4 nap, 19 óra itt tartunk. Te jó Isten, halló, jó reggelt!
0: Halló, jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, mi a helyzet? Honnan hívtál minket? És Teofil.
0: Teofil, igen, Teofilnak hívnak. Jelen pillanatban Egerből hívlak titeket, épp terepjáróba ültem, és mennem kell fel a Szőlőhegyre.
1: Hát igen, azért egy T betűt elcsérünk, egy P betűre, azért egész más a kicsengése nevednek. Oké, szóval, hogy mi Szőlőhegyre?
0: Igen, a Szőlőhegyen vagyok fenn, mert mármint oda indultam, és most megálltam a út közben, hogy a játékra jelentkeztem, és nagyon aranyosak vagytak, és bekerültem. Jégkármentesítéssel foglalkozik a cégünk, és amikor riasztást kapunk, akkor nekünk fel kell menni, és akkor ilyen ezüstszulfid rakétákat lövünk ki, hogy megmaradjon a jó öreg bor nektek az egri bikamér, amit majd a nyerek nagyon szeretnék küldeni nektek ajándékba egy pár üveggel, az a csöpet csapatnak majd.
1: Aha, jó. Hogy, oké, okay. Szóval, várj, mi történik? Tehát föllősz rakétákat, amikor jégesőt mondanak a szőlő fele, szól a gazda, figyelj, felém jégeső tart, te kimész, föllövöd ezeket a...
0: Most még nincs játék, ugye, Bali? Ugye, még az még nem játék?
1: Csak nézzük, kérlek, csak válaszolj a kérdéseink.
0: Jó, válaszolok. Tehát az a lényeg, hogy van egy applikáció, van egy tablet, és azon kapunk riasztást, akkor a terepjáróval ki kell azonnal menni a hegytetőre, a legmagasabb csúcsára, és akkor megvan adva a koordináták, GPS, és rakétákat kell bizonyos magassággal fellőni.
1: Milyen magasabb ez a rakéta? Milyen magasabb?
0: Hát figyelj, ami erre kell, az is be van állítva. 1500 méter, 2000 méter. 2500 méter.
1: 2500 méterre fellőttük egy rakétát, és akkor ott nem lesz jégeső.
0: Hát ott úgy van, hogy ezüstszulfidot felrobban, és akkor ezüstszulfid szétmegy, és a nagy jégszeleket, tudod, ami van ilyen
1: kétszerkét,
0: és akkor apró kis, mint a hóesésre jön.
2: Haver, esőt nem tudsz csinálni? Mert megveszünk
0: a Velence. De gondolkodtam rajta, hogy arra terelem Velence és a Balaton fele.
2: Oda, ez aha. Pont ez a két hely kéne. Puff, egy-egy rakettal.
0: Így van.
1: Na jó van, kivel játszanál?
0: Ferivel játszolik.
1: Ám, legyen. Jól van.
3: Felgusztok.
1: Jól van, figyelj Teofil, indítjuk az órát, akkor 3-2-1, tessék.
2: Bort is csinálsz, Teofil?
0: Bort? Fogalmam nincs a bor készítéshez. Ezt más csinálja.
2: Most is mész jégesőt mentesíteni? Veszély van? Megjött a figyelmeztetés?
0: Jelen pillanatban csak járőrözök, egyébként riasztást csak akkor kapunk, amikor veszély van. Én viszont kérdeznék tőled,
2: tessék.
0: Ha nem baj, az, hogy mikor fogtál legutóbb halat a Velencei tóba?
2: Kimaradt nekem a horgászat.
0: De miért?
2: Hát, távol áll tőlem.
0: Van petabotod? Van petabotod, őszintén.
2: Van, kéred, neked adjam.
0: Felesleges, mert horgászat kívül áll tőlem.
2: Aha, kihagytad te is.
0: Hát hogy ne, persze, hát jó, hogy hát nem ezzel foglalkozom.
1: Nem ezzel. Pedig már nem lett volna sok. Mondtam. Nem ezzel. Azt mondtad, nem ezzel. Igen, meg ha nem baj, az is volt, ha nem baj, azt is kimondtad, hogy nem baj. Sok minden volt itt, sok nem volt.
3: Igen, kicsit kicsekkoltunk az elején.
1: Igen. Én megmondom őszintén.
2: Az a baj, hogy még én is.
0: Igen, hallottam különben, igen.
1: Teofil, ne haragudj, én a csipet csapatnál kicsekkoltam. Tehát ha valaki azt mondja, hogy csipet csapat, én ott
3: a papillapra elvettem
1: a szemkontaktust.
3: Nem mondok ki,
0: hogy van egy szó. Tudom, a parasztokat kell mondani, mamut.
1: Mi csoda? Mit kell mondani? Vagy mi?
0: Hát azt mondtad, hogy miért nem mondjál, hogy szevasztok parasztok például.
1: Ezt most nem értem, hogy ki is hagy a vonal. Várjál, Teofil, megmutatjuk, mit nyertél, mert azért ez a tiéd közben.
4: Az önnyereménye egy két éjszakás pihenés két fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jó volt.
1: A minden jó. Rád
3: fél a pihenés, Teofil.
0: Áj, de jó, köszönjük szépen, a párommal nagyon jó lesz, köszönjük.
3: Na, te akit egy olyan embernek hangzol, mint aki szereti a Hahota magazint, ez igaz?
0: Nem.
5: nem.
3: Jó, hát így fogunk emlékezni rád.
1: Igen, mi? Eszter hozott egy 88-as? Vagy
3: nem,
1: milyen?
3: Ez egy új csodás.
1: Új, ez még létezik, ez Hauta magazin, ez volt a 80-as években. Nagyon jó kis magazin volt. Teofil, küldjük az ajándékodat, és pihenjetek egyet, érez jól magad. Köszi játéknak.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Ciao,
0: sziasztok,
2: szép napot
0: nektek, üdv,
2: sziasztok.
1: Sziasztok. Én a Csipet csapatnál ki.
2: Olyan teofilos
1: volt. Jó, aranyos volt.
3: Születésekor elkaszálták. Tehát, hogy az van, hogy nem tehet róla, de ez van.
1: De ez milyen durva, hogy így befolyásolják az időjárás gyerekek. És akkor érted?
2: Na, és akkor chemtrail.
1: És
2: mi?
1: Akkor mindjárt jön. Ha a chemtrailről beszélsz, akkor meg alulsisakos, hogy ezek meg ionokat lőnek föl 3000 méterre, aztán kézzel szétroncsolják a természetet.
3: Látom,
1: meg a
3: jégeset. Látom, hogy fekszel egy öregek otthonában, és mondod, Teofil,
1: Teofil! Add a pisztoly, Teofil!
3: Lőci, Teofil!
1: De milyen durva, nem?
2: Nagyon komoly, igen.
1: Hogy... Belelövünk, jön a jégeső, és akkor belelőnek a szőlőgazdák a levegőben.
3: Az a durva, neked nincs egy gomb a pultodon, ahol megnyomsz, és ugyanilyet tudnál csinálni.
1: Egyébként milyen menő
2: lenne. Az a baj, hogy ha ő nyomná, akkor jégeső jönne.
1: Jégesőt csinálnék, igen. Milyen hatóanyaga lehet, meg mit okozhat, ez is érdekes. Na jól van, oké, megyünk, és akkor Borics Ádámmal beszélgetünk egy kicsit, felhívjuk, hogy mi a helyzet Amerikában, a UFC gálán, meg egyetlen kicsit körbejárjuk ezt a rendezvényt, azért ez meglehetősen ritka, hogy...
2: Kicsit mehetünk reggelizni, ráérünk.
1: Én elbeszélgetek az Ádámmal, van most fél órátok, jó?
3: Ádám, hogy szeretett, hogyha egy tördellő húgnak, vagy milyen jó érzés, hogy felkészülök addig kérdésekkel és témákkal.
1: UFC 250 gyerekek, a Fehérház kertjében egészen beteg rendezvény. Erről beszélgetünk mindjárt Ádámmal rögtön a hírek után.
6: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel is

0: hotel csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
1: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Buongiorno!
3: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
4: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
5: Hoppá! Szerintem ez pirosabb.
6: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
7: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásban vicc szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Hiába esett, még mindig nem enyhült jelentősen az asszály. Nyilvánosak a vitnyédi beruházás dokumentumai. Szalámit hív vissza a Lidl, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Fontos törvényjavaslatok kerülnek napirendre ma az országgyűlés tavaszi ülés szakának utolsó rendesülésén. A képviselők az alaptörvény módosításáról is szavazhatnak, amely a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza. A javaslat megalapozhatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, de napirendre kerülhet a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. A héten az uniós források lehívására kapcsolódó törvénymódosításokról is tárgyalnak. Esőből sosem elég. Örülnek ugyan a gazdák az elmúlt napok elsősebb időjárásának, ám ez még mindig nem enyhítette jelentősen az asszályt. A vízhiány nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, mondta Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke.
2: Nem csak a

0: és csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek.
1: Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadó központ kialakítását tervezte, amelyhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készítettek elő. A helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben most oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja, mint fogalmazott, az uniós szabályok kitaktikázása volt. Szeletelt szalámit hív vissza a Lidl, a Dulano Artlender szelet 240 g-os termékében nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. A július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenést okozhat, azt kérik, hogy senki ne egye meg ezért. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, az árát blokk nélkül is visszaadják. A héten már beköszönt az igazi nyári idő, néhány napot viszont még várni kell a 36-37 fokos kánikulára. Ma még megjelenhet egy-egy zápor, délután 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán többfelé eshet, a hűvösebb hajnal után délután 30 fok fölötti értékekben bízhatunk.
2: Közlekedési hírek.
1: Az út informálja, hogy az M1-esen Herceghalom és Bicske a 33-as és 31-es kilométerek között a főváros felé tartó forgalom a külső és leálló sávon halad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Boom! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Feri! Ezt

0: 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, úgyhogy már is folytatjuk, vagy kezdjük, micsám, kezdjük? Kezdjük a hetet tulajdonképpen. Ugye elindítjuk, hétfő van, kiesett a péntek, egy kicsit rápihentünk így a forgatásokra, és újult erővel itt vagyunk.
1: Milyen
0: gyerekek?
1: Milyen volt aludni rendesen?
0: Hú, figyelj, nagyon jó. Nagyon jó. Én azért a csütörtökön azért azt lehetett érezni, hogy hát ezt hogy is mondjam, nem villogtam. Tehát, hogy nagyon elfogytam, de kellett a péntek. Kellett a péntek, csütörtökön túléltem. Túléltem két támasztómmal, Ferivel és Ulival, Varolyobról támogattak.
2: Fogtuk, de a menekülést választottam. Igen. Az előre menekülést, tudod.
0: Hadarok, sietek, legyünk rajta túl, mondd a témát, mondjad, olvasd
2: az eset.
0: Legyen tíz óra, nagyon
1: elfáradtam. Brother from other mother, ezt szokták erre oldani. Én is fel stratégiát.
0: Abszolút. Ja. Na, szóval gyerekek, ugye hát lehet, hogy elhangzanak most UFC eredmények, aki este akarja majd visszanézni, aki highlightsokat figyel, aki szereti a bunyót és szereti a ketrec harcot, az csak azért legyen óvatos, mert nem sokára felhívjuk Borics Ádám MMA harcost, és ugye most éppen Magyarországon tartózkodik, ez ritka. Óriási, ami történik valójában. Nagyon szeretem ezt a rendezvényt. Trump nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy a saját kertjében, kvázi a Fejérház kertjében, hát még felhúzta ugye egy 63 millió dolláros karom nevezetű 600 tonnás emelvényt.
1: Ez egy kis 60 pusztája neki.
0: Egy kis 60 pusztája lett, több ezer meghívottal fölépítetett Washingtonban, a Fehérházban egy karom nevezetű óriási UFC oktogont, és tulajdonképpen a kertjéből nézi a 28 méter magas, 47 méter széles 600 tonnás acélszerkezetem. Íme a karom.
2: Szép.
0: A UFC gálát, amit ugye egyrészt a Freedom 250 a neve, mert hogy 250 éves Amerika, de közben Trump meg 80 éves, tehát egy kicsit a szüli napja is.
2: Vett magának egy apróságot a csávó, a legjobb egyébként, jó, hogy ugye közel 5000-en férnek el itt a karom alatt, ide nem lehetett jegyet venni, és akkor mondta Trump, hogy ő kér ezret.
0: Igen.
2: Az 5000 jegyből ezret ő maga küldött ki.
0: Igen. Teljesen tipikus. Ő mondta neki, annyira tetszik a karom, hogy megtartanám. Mondta, hogy ez nem így van, nem tartjuk meg, ezt nem lehet megtartani. Ez megy Hollandiába utána egy fesztiválra, ahol szétszerelik és újra fölállítják. Valahol legyártották egyébként, ezt egy belga cég gyártotta, átszállították az óceánon, ott fölépítették, elbontják, és visszaviszik Hollandiába egy fesztiválra. Felfoghatatlanul durvá jól néz ki ez az egész. Ilyet a Fehérház kertje még nem látott. Mennyire megalomán a csávok? Mennyire?
1: Nem olyan, mint hogy egy stadiont építeni a kerted végében, de azért elmegy.
0: Én nem csodálom, hogy jól kijöttek.
1: Nem megy, de kis vasút vinni a stadionhoz a kerted végében, egy faluban, hova születtek.
0: Igen. Összes szerint megvenni a Fehérházat, megvenni a karont, ott lakna. A egészen elképesztő logisztikával. Ugye a szabadtéri helyszínek eleve nem nagyon jellemzőek azért a UFC gálára. Talán Abu Dhabiban volt egy rendezvény, ahol ők szabadtéren csinálták, de ők azért ezt mindig szeretik megcsinálni beltéren. Tehát a UFC nem nagyon engedi azért szabadtérre a bunyósait, és ez egy óriási dolog egyébként, hogy ebben most belementek. De hát szenzációsan néz ki a történet. És
1: de miért az ovális irodában verekednek?
0: Egyébként tényleg.
2: Ott is kevesebben férnek be nézőként.
1: Stream.
0: Ugye nagyon szereti a UFC gálát, többször bukkan fel UFC gálán, nagyon jó van a Dana White-tal, aki ez az egészet a tulajdonosa, és szervezi,
2: támogatta
0: a kampányt, jóban vannak, tehát hogy Dana White az nagyon, nagyon erősen Trump és republikánus rajongó, és ugye Trump is sokat segített a UFC-n egyébként, meg amikor a UFC-nek helyszín problémái voltak, akkor a Trump felajánlotta a Trump Taj Mahalt, és ott rendeztek egy UFC gálát. Tehát ők egészen össze vannak fonodva a Dana White-tal egyébként. És hát nagy neveket sikerült ugye hozni a bunyóra, nagy meccsek vannak, ennek egy része már le is zajlott, és ott ülnek, és a Fehérház kertjében ünneplik Amerika 250. évfordulóját. Hát
2: van stílus, na!
0: Felcsút kettő, gyerekek, ahogy Eszter mondja. Felcsút kettő, ugye? Tényleg, ugye? Zseniális.
1: Ne, nagyon durva. Mondjuk ez nem annyira, mert ez ugye csak egy szezon.
0: Ezt elbontják.
1: Ez egy szezon, ez igen.
0: Ott marad.
1: Igen, ott marad,
0: igen. Ja, úgyhogy kíváncsiak, hogy mit mond Borics Ádám, MMA harcos, ugye hívjuk. Ő most Magyarországon van, mert hogy, hát nem tudom, mert biztos be lehet mondani, hogy gyermeket várnak, és a párja minden orrás, ezért van ő Magyarországon. Úgyhogy mindjárt meg is kérdezzük, hogy mi a helyzet. Hello Ádám, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Na, örülünk, hogy itt vagy. Kislányt vártok, ez igaz a hír? Tényleg? Gratulálunk!
3: Igen, köszönöm szépen.
1: Ez eddig titok volt? Hát kérdezem meg.
3: Igen.
0: Na, ez az Balázs! Érezte, volt egy rossz érzésem, hogy kimondtad, de nekem ide van írva a castingba, tehát hogy Juliska ezt beírta.
3: Semmi gond, hát most már nem kell posztolnom az Instagramon,
0: szóval. Jó, bocsánat, ha én valami ott lőttem, volt egy rossz érzésem, de mondom a castingon.
1: Most lett vége.
3: Ebben a pillanatban, ugye én hajnaloztam ez miatt egy kicsit, de kicsit a hatás alatt van, hogy ez elképesztő, ez tényleg, hogy ezt létrehozták, és hogy az ember már ide jutott, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt nekem azt mondja, hogy a Fehérház gálájában fognak, vagy kertjében fognak gálát rendezni, akkor biztos, hogy nem hiszem, mert 10 éve még New Yorkban nem volt engedélyezve az MMA. 20 évet be akarták tiltani Amerikába az egész sportot, és ideig jutott, hogy a világ egyik legnagyobb sporteseménye lett. Ez elképesztő.
0: Elképesztő, ugye ez a Karom nevezetű építmény, erről mi is beszéltünk, ezt fölépítik, majd elbontják és elviszik egy másik fesztiválra. És hát azért nem is akármilyen gála, ez hát tényleg nagy nevek érkeznek, nem? Tehát a Charles Oliveira, a Topuria, Justin Gaethje, tehát azért itt tényleg nagy nevek vannak.
3: Igen, nagy nevek, és mind a 7 meccs idő előtt lett vége. Lett meglepetés is, most a főmérkőzésen Justin Gaethje lett a bajnok, tehát amerikai bajnok lett, senki se számított erre.
2: Megvan véve, akkor amerikai a bajnok.
3: Ez biztos, hogy nem. Ez elképesztő, őszinte bunyó volt, és nem a technikásabb harcos nyert, hanem aki keményebb volt, jobban akarta, tényleg az készett, ügyileg a Topuria sokkal-sokkal technikásabb harcos, de a másik egyszerűen csak nagyobb szíve volt, jobban akarta. Biztos, hogy hatalmas tudingot adott neki az, hogy Amerikában a 250. függetlenség évfordulóján bunyózzon, képviselje a hazáját, és sikerült neki.
0: Ugye ők a Dana White-tal nagyon jobban vannak a Trump, ugye? Tehát, hogy sokszor kisegítette UFC-t, jobban vannak barátok, közben a Trump bevásárolta magát a részvényeket.
3: Ebben a TKO, igen, hogy a UFC-nek, a TKO Groupnak, az anyavállalatnak a tulajdonában van, ami a WWE-nek is, és ugye ezt tudjuk, hogy Donald Trump a WWE-ben is szerepelt korábban, és pont ezért perelték is ezt a rendezvényt, hogy a Fehérháznak nem az lenne a szerepe, hogy termeljen valami nyereséget Trump részvényeinek, és ezért perelték is ezt az eseményt, de elutasították. És Trump és Dana White barátsága tényleg nagyon régóta fent áll, és ugye ez az esemény Trump születésnapját, a 250. évfordulót Amerikának, és szerintem a barátságukat is megünnepelték ezzel.
2: De volt torta behozatal két meccs között? 80 gyertyával, elnök úr,
3: elnök úrnak volt egy nagy bevonulása, ami biztosan nagyon nagyot fog menni a világba, és ugye emlékszünk a Trump kampánya alatt is, hogy Trump nagyon sok UFC rendezvényen volt ott, és ezt is használta a kampányhoz.
0: Igen, meg a Dana White ugye nagyon sokszor támogatta őt, meg
3: pontosan
0: kisegítette, meg pénzelte a kampányt, tehát ők tényleg nagyon-nagyon jóban vannak. Mit csinálta, most akkor egy kicsit eredmények jönnek, tehát aki ezt vissza akarja nézni, az legyen óvatos, jó? Mit csinálta a Pereira? Ő győzött, vagy vele mi volt? Én nem tudom nézni az
3: abban. Most néztem, igen, Pereirát leütötték a második menetben. Ugye, de. Hát igazából...
0: Ő súlyt váltott, ő följebb ment, most följebb indult, fél nehéz súlyban, vagy középben?
3: Nem, most nehéz súlyban. Pereira, ugye azt tudni kell, hogy ő azt hiszem 37 évesen érkezett a UFC-be, ő egy kickbox legenda volt, és... középsúlyban, azaz 84 kg-ban kezdte, ott bajnok lett, aztán elvesztette, aztán visszanyerte, aztán felment 93 kg-ban.
0: Följebb lépett, igen.
3: Igen, és most meg nehézsúlyban, ő lett volna az első, aki 3 súlycsoport bajnoka lett volna, de sajnos nem sikerült neki.
0: Kicsit nagyobb lett az arc azért, akkor 2 súlycsoportot ugor, az már azért nem menne neki akkor.
3: Egy kicsit Oppenheimer-os volt oldalt.
0: Te akkor technikailag nézed a bunyót azért? Vagy van neked valami?
3: Igen? Persze. Hát, én nekem érdekesség, hogy én aki Justin Gaethje-vel, aki most megnyert, én sparringoltam is, és nem olyan jó edzésen, tehát nem olyan technikás, de tényleg akkora szíve van, annyira kemény, ez a legnagyobb skillsetje, hogy most ezzel megvert a talán szerintem mondhatni, ha valahol volt legtechnikásabb harcost, aki a UFC ketrecébe lépett, mert Ilia Topuria tényleg az új generációs MMA harcos, aki minden nagyon magas szinten tud, és mégis a másik harcos nyert, aki egy öregebb generáció, aki nem olyan képzett, és mégis ő nyert. Ez a szív győzelm szerintem.
1: Az a kérdésem van, hogy ilyenkor a bevételből jut azért az amerikai állampolgároknak szerinted? Vagy ez itt teljes mértékben egy magánrendezvény?
3: Ez sajnos teljes mértékben magánrendezvény, de nem tudom, hogy mennyibe kerülhetett ezt a gálát felépíteni, de tényleg az, hogy külsőleg külső helyszínen rendezték, ez nagyon nem szokásos volt, 45 perces késés is, sokan jelezték, hogy eső lesz, és pont is volt, egy kicsi vihar, ezért várniuk kellett egy picit. Szóval ez nagyon nagy meló lehetett.
2: De előtte volt egy közlemény egyébként, hogy nem jut az amerikai állampolgároknak, de nem az adófizetői pénzekből rendezték.
3: Nem,
0: egyébként
3: a UFC rendezte.
0: Legosan Trump ezt mondja, hogy az egészen a UFC állja, ugye ők előfizetésben vannak talán a Paramonttal, ott árulják a jegyeket, ott tudsz te előfizetéses alapon megnézni, tehát hogy megveszed ezt tulajdonképpen a közvetítést.
3: Igazából Netflix, hogy fel kell iratkozni, arról is volt szó, úgyhogy a Netflix-el szerződik, de végül Paramount Network-el szerződött a UFC.
0: Igen, azt mondja, 60-80 millió dollár a büdzséje ennek a sztorinak. 18-20 Babó. Milliárd forintból rendezik ezt.
1: Babó, jó, ez semmi. Ez semmi. Ebben egy Fási Ádám koncert nem jön ki.
0: Adjad már itt is, mert már azért 18 milliárd teljesen értelmetlen dologra, úgyhogy ahhoz képest nem egy akkora összeg, 60-80 millió dollár.
1: De lehet hogy... a posták a füvet?
0: Hát egyébként igen.
3: Hát sokan ez miatt is panaszkodtak, hogy a Fehérház kertje nem erre való, de szerintem elképesztő volt, amit
1: a Magdóliák?
0: Figyelj, a csávó mennyire el van borulva, de tényleg, hogy ezt megengedi a fejlesztőt, tényleg, igen. És hogy Trump is keres magánra a dolgon, mert hogy ő meg részvényeket vásárolt, ugye, a UFC leányvállalatában, tehát hogy ő így kaszál
3: ezen. Anyavállalatában,
0: igen.
3: Igen, nem tudom, hogy milyen összegben, de igen.
2: Biztos egyet-kettőt. Ahogy ismerjük.
3: No. Sok vád ért ezzel kapcsolatban őket.
0: Igen. És mi van veled, Ádám? Oké, egy kicsit elszóltam magam, azért bocsánat, de mi van a bunyóddal? Hogy állsz most, mi történik? Itthon vagy most, mész-e vissza?
3: Most itthon vagyok, nekem még egy mérkőzésem van ebben a szervezetben, valószínűleg 2027-ig van szerződésem, és aztán meglátjuk, még nem tudok semmi biztosat mondani, de nekem az én menedzserem, pont ugyanaz a menedzser, aki Justin Gaethje-nek mondjuk, ott volt most, pont nézem a közvetítés, a nyakában van Justin Gaethje. Lehet, hogy máshol fogom folytatni a karrierem, erről még nem tudok nagyon semmit mondani, de nekem most kell egy nagy győzelem. Az utolsó mérkőzésem sajnos nem sikerült, szóval most az a fókusz, de elsősorban most a kislányom.
1: Hát, tudok neked egy jó ellenfelet tudok esetleg a Balástól megverni.
3: Én benne lennék.
1: Figyelj, most ha van köztetek feszültség.
3: Parlamenti gálán megcsinálhatjuk.
1: Az országház előtt, ahogy összevernek téged, Balázs, nem akarod?
0: Nem, én már a gyerekemet küldöm. Inkább Benit beküldöm. Azt tudom, hogy néha ott van ő is, meg találkozhattok.
3: Így van, mi találkoztunk, igen.
1: Viszont
3: igen,
1: azt mondják,
0: Benivel hogy egy helyen edzetek.
1: Ahol érdemes, az Babót. Babóton egy MMA rá.
2: Babót vegye meg az MMA. Tessék,
1: így van, szerintem is Babót MMA.
0: Igen, ezt állam biztos, hogy ugye van egy fesztivál Babóton, nem tudjuk, hogy honnan, miképpen, de elképesztő line-upot raknak össze, és évről évre fejlődnek. Figyelj, itt valaki kérdezi, hogy McGregorra mi a helyzet? Ez az 5 éve ígért visszatérés jön, nem jön, lesz ebben valami, ez csak PR?
3: Most érkezik majd a másik nagy UFC rendezvény, ez a International Fight Week, azt hiszem júliusban, és úgy néz ki, hogy Conor McGregor is visszatér. De igen, és pont akkor jelentették be ezt a hírt, amikor a Netflix rendezett MMA gálát, szóval nagyon-nagyon-nagyon okosan halad előre a UFC. Elképesztő, ahova jutottak, tényleg azt mondják, hogy talán ez a második Super Bowl, amit most rendeztek a Fehérház gáláján, tehát hogy olyan nézettséget remélnek. Én nem gondolom, de 20 év alatt ahová jutott, vagy 30 év alatt ahová jutott a MMA, meg a UFC, az elképesztő, mindenkiről beszél.
0: Hát a Conor McGregor visszatérésed az nagyjából azóta lebegtetik, mióta ő nyugdíjba vonult, hogy visszajön.
3: Hát
0: meg.
3: Már elég régóta.
0: Igen.
3: De igen, akkor hiszem el, ha látom.
0: Akkor már tényleg csak a Khabibnak kell visszatérni, és akkor mindenki visszajött, aki számított ebben a sportban.
3: Hát annál nagyobb meccset nem lehet rendezni soha, mint ami, ha megrendezének egy Conor Khabib visszavágót, akkor az, az mindenféle rekordot megdöntene. Igen.
0: Én mindig mondom a Beninek, bár ő sokkal jobban érte ez meg a Noel is, hogy szerintem a minden idők meccse volt a Khabib Conor. Tehát, hogy az, az valami olyan történet volt, és két olyan sztori fortott össze, hogy azóta se láttunk ilyet. Ugye ezt is szeretett. Nem is fogunk. Tehát az,
3: a két, nem is fogunk.
0: Az elképesztő.
3: Conor McGregor egy is megismerhetetlen, és szerintem a Khabib is Conornak köszönhető. Ha Conor nem lett volna, akkor ez az egész dagesztáni vonal nem lett volna olyan, amilyen most. Minden Conornak köszönhető, és Conor egy is megismételhetetlen szerintem.
0: Igen, elképesztő, elképesztő volt.
1: Viszont egy kocsmában, ha találkoztak, simán összever.
0: Ja,
1: nem gondoltam, hogy ilyesmi.
0: Nem akarnék a Conorral összeakadni, se a Khabibbal. Egyik őjükkel se nagyon nem nagyon valószínű, hogy győztesen jössz ki ebből. Ádám, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk, és hát reméljük akkor a bunyód minél előbb összejön. Mi azért nagyon
3: drukkolunk. Köszönöm szépen.
0: Menjen a bunyó. Köszi, hogy beszéltünk, és akkor jó magánéletezés, csak így finoman mondom. Még egyszer nem mondom, hát aki nem hallotta az elejét, nagyon drukkolunk, jó?
3: Köszönöm szépen.
2: Hello.
0: Tartson neked titkot a sebesség. Nem tudtam, gyerekek, bocsánat. Hát a megérzésem és a rutinom súgta, hogy ezt nem biztos, de hát mondom akkor.
2: De ha már ott vagy, akkor csak el.
0: Hát az, csak gratulálunk ehhez a kis gyermekányáshoz.
1: Nem azért van a megérzés, hogy felüljük a racionalitással? Hát de hogy nem.
0: Most kapcsoltam, de nem a trollfocit hívtátok?
2: Nem.
0: Nem. Az Ádám azért egy kicsit jobban ért a bunyóhoz.
1: De miért nincsenek ilyen verekedések?
0: Hát, ez egy jó kérdés. Van MMA, meg minden, de nyilván ilyen szintű bunyók azért nálunk nincsenek. Ez de babótra az MMA, gyerekek. Hát innen egy ugrásra vagyunk. Dana White-nak el kell mondani, hogy jöjjünk babótra.
1: Az ilyen tűzszintű verekedések, de amúgy egy.
0: Igen. El kell mondani a Dana White-nak, hogy hozzá babót. Ahogy babót fejlődik, itt egyébként a UFC gálát rendeznek. Úgyhogy
1: ez nagyon csalódás volt. Rákestem Dana White-ra, és kiderült, hogy ez nem egy szexi nő, hanem egy kopasz faszi.
0: Igen, Dana White, ez nagyjából úgy néz ki, mint a Joe Rogan testvére lenne. Egy kopasz faszi, és az ő kezében van minden sportoló és mindenki a UFC-nél hatalmas nagy befolyással.
1: Akkor ezzel nem találkoztam
2: soha. Akkor babót vegye meg Dana White-ot. Kész, akkor miénk az egész.
0: A UFC gálát babótra. Ez lesz a 2025-es
1: évünk. Milyen azt a karom megjelenne babót adni?
0: Sírnék. Még elhozzák a Charles Oliveira-t vagy a topóját, azonnal megnéznénk. Na jövő mindjárt egy perc, pontosan 7:30 itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban. És szerezd sportos élményeket kedvező áron!
3: 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.

0: Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
2: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
3: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
1: Az egyik sztár, a másik lúzer.
4: Ez az én dalom, én írtam.
5: Szerinted olyan könnyű sláger csinálni egy dalból?
1: Paul Rudd, Nick Jonas, életem legjobb száma a mozikban.
6: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
7: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyen.
1: Egyszerűbb lesz az utazás tervezés a MÁV applikációjával. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Megállapodott az Egyesült Államok és Irán. Újraindulhat a forgalom a Hormuzi szoroson is. Donald Trump amerikai elnök saját közösségi oldalán jelentette be, hogy teljessé vált a megállapodás, megnyithatják a blokkád alá vett szoros. A hivatalos békeceremónia június 19-én Svájcban lesz, a felek ott írják majd alá a megállapodást. Egyszerűbbé, átláthatóbbá válik az utazás tervezés a MÁV mobil applikációjában. Már a MÁV Plus alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető. Ezt közösségi oldalán írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hozzátette, a folytatásban alap

0: Jaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsödjön az utastájékoztatás. Június 20-ától lép életbe a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője azt mondja, a változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb utazást szolgálják.
1: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonat kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
0: Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a mostani kettős vezetési modell pedig egyszemélyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakítás kell, hanem célzott fejlesztés. Bérelt eszközökkel okozzák a rolleres káresetek csak nem 90%-át. A bejelentett karambolók többsége Budapesten történik, és zömmel a parkoló autók bánják. Mindez az egyik biztosító összesítéséből derült ki. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb probléma, de egyre nagyobb gondot okoznak a rosszul leállított, majd feldőlt rollerek, valamint az ittas vezetők. A héten már beköszönt az igazi nyári idő, néhány napot viszont még várni kell a 36-37 fokos kánikulára. Ma még megjelenhet egy-egy zápor, délután 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán többfelé eshet, a hűvösebb hajnal után délután 30 fok fölötti értékekben bízhatunk.
2: Közlekedési hírek.
0: A 11-es főúton Tahitót faluban közműépítés miatt a 30-as kilométernél félpályás lezárást vezettek be.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3-4-8 lesz pontosan. 3 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Tatabánya vérteszülős M1-es autópálya lefelhajtónál sok rendőr szondáztat minden sávban, emiatt torlódási alakulóban. Barbie, drága vagy, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Ezt a zenét hallva érzem a szabadság illatát, tengerpark, koktélok, stb. Szabika. Egyébként tényleg jó hangulata van ennek a zenék. Ilyen egy dallam megy végig, Bamboléo, meg egy ütem és egy sor. De na, igen, ez egy ilyen hangulatos kis zene, igen. Lélekben valahol Gran Canárián voltam egy koktéllal a kezemben, aztán kinéztem az irodából az esős főútra, és majdnem le is ugrottam, inkább így egy másik hallgatók. De tényleg jó ez a dal, ezt valahogy mi is szeretjük. Erre most én is úgy felkaptam a fejem, hogy ez milyen dal, mert ez többször ment már nálunk. De szerethető. Na, gyerekek, viszont nem tudom, hogy láttátok-e, hát azért erről pár mondatot beszéljünk, mert felfoghatatlan, ami történt. Néztétek ezt a braziliai bungee jumpikos történetet? Vágtátok, hogy mi történt?
1: És felkerült a netre az összes olyan videó, amikor a teljes ugrás fent van gyakorlatilag.
0: Fent van a neten, hogy ez egy Brazíliában, egy Limérában található kis község, egy 21 éves nő, ami nem is, hát tulajdonképpen nem is bungee jumping, hanem egy rope jump nevezetű ugrás, és azt látod, hogy hát felfoghatatlan, amit látsz. Ugye azt nézed, hogy az ugrás szervező csapat ez fölemeli az egyenként a delikvenseket, és kétféleképpen választhatott, hogy hogy ugrasz rá. Vagy leugrasz magadtól, vagy pedig ők fölemelnek, kivisznek az emelvény szélére, és hát tulajdonképpen így beledobnak a semmibe. Ugye? Ez történik valójában. Na most a videón az látszik, hogy ők fölemelnek egy 21 éves nőt a fejük fölé, és elindulnak vele a szakadék felé, vagy a hát ennek a ugró platformnak a vége felé. És azt látod, ami nem hiszed a szemednek, ugye ott van a videó, hogy nincs a nőn rajta a kötél. És ezek ledobják. Rengeteg videó van most már előről, hátulról, oldalról. Hárman, ketten dobják le a nőt, és hárman küldik, rajta van kötél.
1: Tehát hárman nézik. Ahogy ez történik, és senki nem szól egy büdös szót sem.
2: És itt a kötél összetekerve. És senkinek fenne. Nem tűnik föl a lábát fogó csávónak. Azt
1: és
2: hogy?
1: Csípőredett kézzel nézi, ahogy a semmiben eltűnik ez a nő.
0: Na most már megnéztem több videót, és hogy üvöltöznek nekik közben, hogy emberek, a kötél, ugye elsétálnak vele a híd széléhez, és ledobják, a mélybe dobják. A háttérből többen kiabálni kezdenek, észreveszik, hogy a biztonsági kötél ugye az magán az ugró platformon maradt, és hát nem rögzítették a nőt a kötélhez az ugrás előtt.
1: Ez nagyon vékony, ez a kötél. Az a kötél egyáltalán?
0: Ez az a kötél, igen, de itt van egy csomó olyan felvétel, amikor van rajta kötél, ott neki ott a bal oldalán ott lóg a kötél, tehát ez nem ugyanaz az ugrás, ott a kötél, látod?
1: Aha, igen, de az a fickón van. Igen,
0: szerintem ez az ugrás igen. Itt. És ledobják kötél nélkül.
2: De ott van egy kötél, itt van, látod? Itt elől.
0: Igen.
2: Ez kellett volna, hogy rákötve legyen a szerencsétlen lányra.
0: De ez se tűnik ilyen vastagnak, ugye ez nem klasszik bungee jumping, ez egy ilyen hinta jellegű, ilyen swinging jellegű dolog, itt nem ránt vissza a kötél, hanem ledobnak, és te szépen kilengesz valahogy, és hát ilyen félig meddig bungee, félig meddig, ugye ez ilyen hinta jellegű. A nő kiírta egyébként a posztjára az ugrás előtt, hogy ki volt az az őrült, aki hagyta, hogy leugorjak egy hídról, írta az ő saját bejegyzésében, pár órával később pedig ledobták kötél nélkül. Kiderült, hogy 6 embert előállítottak, 3 oktatót őrizetbe vettek, nem tudtak egyértelmű magyarázatot adni arra, hogy kinek kellett volna rögzíteni a kötelet, nem tudták, hogy miért nem ellenőrizték, és azt se tudták, hogy miért nem vették észre, hogy nincs rajta kötél. Hát valószínűleg csatton voltak mindennel.
1: Azt akartam, hogy nem mindenki be volt tépve rettenetesen. Nézzek a srácnak a testtartását, ahogy van, hogy ő teljesen már, tehát hogy nem fókuszáltak.
2: Hát meg nézd miért... meg, hogy ahogy eldobják a nőt, reakció nélkül
1: igen,
2: állnak.
1: Igen.
2: Tehát
1: igen.
2: Még ott sincs, hogy megfogod a fejed, hogy úristen, mekkora hülye vagyok.
0: Igen, ott áll, semmi nem látszik rajtuk. Kiderült egyébként, hogy 11 ezer fontot kérnek az ugrásért, de hogy nekik ezen a hídon nem volt engedélyük, és tehát nem is végezhettek volna ilyen ugrást, elmenekültek a kihallgatás elől, és valahol később találták meg az alkalmazottakat bujkálva. Gondold el, hogy eleve Brazíliában valahol sétálgatsz. Tehát, hogy nem is nagyon vállalkoznál arra, hogy leugorjál ilyen körülmények között. Ránézel arra a hídra, az emberekre, a kötélre, azt mondta, hogy biztos, hogy nem itt akarok bungee jumpigolni, vagy swingezni, vagy bármi. Hát de hogy a nő se vette észre, hogy nincs rajta kötél.
2: Igen, ők...
0: Nem akarom őt hibáztatni.
2: Igen, meg nem is tudjuk hibáztatni. szerintem akkora parában vagy ebben a pillanatban, nem tudom, hogy ugrott-e. Igen, egy ilyen hipnotikus állapotban, nem tudom, hogy előtte ő már ugrott-e vagy sem.
0: Na, de ennek van azért egy becsatolása, belépsz egy beülőbe, fölveszed a beülőt.
1: Életedben nem csináltál még ilyet.
2: Akkor fogalmad nincs, de a beülőbe ő beszállt, azt fölhúzták, és ott én azt gondolnám, hogy azon már rajta van a kötél, érted?
0: Aha.
2: És simán hagynám magam, mert akkora stresszben...
0: Valószínűleg az erre vagy adrenalinnal, igen.
2: Beülsz a beülőbe, azt meghúzzák rajtad, azt gondolt, hogy kész, rendben vagyok, ott van a kötél a végén, gyerünk.
0: Igen,
2: csak ez nem volt.
0: És kiabálnak nekik, hogy a kötél emberek, a kötél, ők emelik a csajt a fejük fölé, ketten, a harmadik elindítja, és elindulnak vele a hídnak a végéhez. Ugye, vagy ennek az ugró platform, igen, ezek ilyen pillérek, amik így belógnak a hídról. És mind is bedob, és ledobják a semmibe. Hát figyelj, én ilyet még nem lát, életemben nem láttam. És utána állnak, és itt néznek, hogy aha, de nem volt rajta kötél, ja, ez tényleg durva. És utána abba a pillanatban elmenekültek a helyszínről. Valószínűleg szét voltak kábítószerezve. Tehát, hogy ezt normális ember nem így csinálja. Hoztál hat alkalmazottat, kifizetted nekik az óránkénti $3, teljesen csőhülyék voltak, semmi engedélyed nem volt rá, jöttek a turisták, és aztán egyszer csak izért ledobtak. Tehát felfoghatatlan tényleg. Nagyon megrázó a videó.
1: Nagyon, és
0: ilyet még nem láttam.
1: Egy ez gyakorlatilag egy tínédzser még, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fiatal. És gondolom, hogy ez egy ilyen nagy nyaralás volt, nagyon jól akart érezni magát, de figyelj, egyszerűen az van, hogy ahogy nézem a hátát ennek a fickónak, aki egy csípőre teszi a kezét, mint a ledobták a szikláról.
0: Figyelj, csípőre teszi a kezét, és azt hallott, hogy magák a szemtanúk, akik ott vannak, kiabálnak, hogy nincs kötél, nincs, és nem állnak meg, mennek, sétálnak vele a hídhoz. Tehát olyan, mintha valamilyen áldozati szertartás lenne, az egész teljesen bizarr.
1: Levideózták.
0: Azt nem tudom, hogy a videó készítőjének feltűnte, hogy nincs kötél, és ő azért kezdte el videózni, vagy és beledobják a semmibe.
1: Hát, egyedül voltam, hogy vagy barátokkal?
0: Nem, ő barátokkal volt. Ő barátokkal volt. Figyeljetek, ilyeneket nem, szóval, hogy nem tudom, honnan tudod eldönteni, hogy jó helyen ugrasz-e, vagy nem.
1: Szerintem honnan tudod eldönteni, hogy ki van írva, hogy lehet ugrani, akkor ez szar hely, és akkor ne ugorj le. De annyira fölöslegesnek tartom a bungee dumpingot, de annyira, hogy
0: nem ugranál le?
1: Figyelj, nem tudod, hogy milyen a fizikai állapotod, mert senki nem megy előtte egy gerinc gyógyászhoz, vagy egy MR-re, vagy egy nem tudom micsoda. Egy rettenetes erővel megrántanak gyakorlatilag, tehát bokádnál fogva, vagy csípő, nem, bokánál nem.
0: Hát van, amikor a csípőhöz kötik, bokához kötik a bungee-t, igen, a visszarántós kötél az bokára van kötve, igen. Igen.
1: Tehát, hogy nem tudod, hogy milyen az érrendszered, nem tudod, hogy mi van tényleg a felszín alatt. Szerintem ez egy olyan indokolatlan stressz, egy nagyon pici, egy ilyen pillanatért, ami biztos szuper jó érzés, bár gondolom már a dizájner drogok ugyanezt tudják, de mindegy, nem ez a lényeg, hogy ellenőrzsük körülmények között, soha ne drogozzatok. Nem, de hogy a lényeg, hogy szerintem ez teljes, tehát annyira felesleges.
2: És akkor még a szervezeteden kívül ott van az emberi tényező, ami itt bejött sajnos.
1: Tehát három ember volt, és
0: mind a
1: három
0: kötél.
2: Ott a kötél állapota, hogy biztos vagyok benne, hogy ezeket ellenőrzik, meg van szakító szilárdság, meg minden. De most hogy ellen? Minden reggel három ember így meghúzgálja. Ó, ez
0: elvileg
2: még jó
0: ezeknél
2: lesz.
0: A kötelnél ugye ugrószám van, és biztosítva van, hogy te mondjuk a 11 000-nél lenne bajba, de 8 000-nél neked mondjuk cserélni kell. Aha. Ez nem biztos, hogy reális szám, de hogy ugye az ugrásszámot kell neked.
1: Ez a három fél ember biztos aztán rengeteget számolt.
0: Számolták,
1: hogy komoly
0: cégek azt mondják, hogy ez a kötél, ez 11 000 ugrás simán, de 8 000-nél már bőven elő van írva a csere, hogy neked ezt cserélned kell. Tényleg egyébként egészen durva, hogy mennyi mindenbe kell ott megbíznod. Tehát, hogy a technikai személyzetbe, a kötélbe. Na, de ezen a helyen, ahogy ez kinéz ez a hegy, ahogy kinéz az a híd, ahogy ezek az emberek ott állnak, hát az egészen látszik, hogy ez valami ilyen két szakmunkás gyorsan kitelepült egy hídra, és dobál le mindenkit. Felfoghatatlan, ahogy ez kinéz, kifeszítve egy zászlót, egy mint a cégnek a hirdetésén.
2: Igen, molinó.
0: Hát egy ilyen rossz molinót, érted, te turistaként. Nincs az Isten, hogy te itt leugorjál. Tehát azonnal megszólal egy ilyen hang, nem, hogy jaj.
1: És hát ki vannak biztosítva? Ez a legdurább. Tehát, hogy a három fickó ki van biztosítva?
2: Hát mégis csak kisétálnak
1: hát
2: erre
1: a
2: peremre.
1: Hát ez elég veszélyes ez a perem, ugye? Igen, de tehát, hogy ez nagyon kemény.
0: Igen, teljesen, tényleg megdöbbentő egyébként. De ilyen balesetekben volt már Magyarországon is, szakadt le kosár, szakadt el kötél, tehát ez megtörténik. Siófokon is volt valami komoly baleset, úgyhogy...
1: Én, amit a legdurrábban bevállaltam, az a Práterben, ugye ott Ausztriában van ez a nagyon durva vidámpark, és ott van a Kugel nevű cucc, amikor egy ilyen hajlított fémvázban, egy ilyen golyó, tehát a négy vagy öt ilyen, tehát ilyen vastag fém, nem tudom mi, ez ilyen csőből csináltak egy golyót, és ez két oldalt két bungee jumping kötélre kilövik 100 méterre. Na, abba beültem.
0: Ja, hogy ilyen kabinon befölülnek. Igen, igen, beültél?
1: Úgy kabin, hogy egy ilyen izé van, mert egy ilyen ülés van, és akkor körülötte van ez a hajlított. Nem önszántamból ültem.
0: Ne csinálj!
2: Littas volt a kisasszony?
1: Hanem N. Lilla osztálytársamnak a bulingolására ültem be, és együtt beültünk pontosabban. Van róla videó is. Én szüntelenül káromkodok, ő pedig csukott szemmel sikít, de a lényeg, hogy beültem, igen, igen, és ez is, tehát ez nagyon durva volt, de abban a hitben ültem be, hogy egyrészt benne vagyok ebbe a fémgolyóba.
2: Az megvéd?
1: Az biztos, hogy meghalok, de legalább egy helyen találnak meg. A másik pedig az, hogy két gumikötél van, nem egy.
0: Hogy két oldalról vagy lebeszítve.
2: Hogyha az egyik szakad, akkor a másik még
0: és
2: mindig.
0: És ez a gumikötél. Felhúzzák a két kötelet, igen. És utána téged kilőnek.
1: Igen, és ez a gumikötél ilyen vastag, ilyen 10 centi vastag, ilyen óriás izé, tudsz. És hogy valószínűleg, hogy nem voltam tisztában a fizika törvényeivel annyira, mint most, és akkor...
2: Beülnél
1: akkor...
2: még egyszer?
1: Abba beülnék, amúgy, mert akkor egyszer nem haltam meg, úgyhogy
0: ezek az a katapult, az a neve, nem? Igen. Nem van egy kabin, megfeszítik két oldalt a kötelet, és kilövik a kabint. És forog a kabin, ugye még jó esetben egy pöröksz így maga tengelye körül.
1: Nem emlékszem.
0: Nem pördültél át?
1: Nem emlékszem.
2: A saját hányásod a szemedbe folyt.
0: Én nem szeretem, vannak egy elájulós videók, hogy ülnek benne, és ugye azok vannak rögzítve, hogy elájul, összeállja magát, apuka a gyerekkel, gyerek kicsekkolt, tehát simán elájulnak.
1: Nem, annyi lilák is hatalmas mellei voltam, hogy nekem annyi, hogy az arcukba tolta, én nagyon durva a gravitációt. De ennyit.
0: Megfulladt a barátok a saját mellébe. Igen. Hát gyerekek, legyetek nagyon óvatosak ezekkel, tényleg. Szóval egy jó kérdés, hogy ér ennyit. Valószínűleg az élmény nagyon nagy, de nem tudom, nem biztos.
2: Meg mi alapján tudsz dönteni? Tehát, hogy velük igen, velük meg nem.
0: Hát Ázsiában szerintem nagyon nehezen, Dél-Amerikában nagyon nehezen, tehát ez például európai cégek szerintem olyan szabványok vannak, olyan minőség ellenőrzés van, annyira szigorúak a törvények, ahol nem bungee-znék, az mondjuk Ázsia. Tehát Dél-Amerikában se. Nagyon nehez. Tehát, hogy szerintem teljesen mások a minőség
2: biztosítás. Főleg, hogyha van valami a szájában a csávónak, akkor hagyjátok ki.
0: Azt gondolom, hogy nem ugyanúgy számolják az ugrásokat, mint ahogy Európában ez mondjuk a szabványnál elő van írva, hogy mikor cserélsz kötelet, meg hogy cserélsz kötelet. Nem nagyon vállalkozzék rá.
1: Nem meg az igazság, hogyha ezt a fajta adrenalint kívánod, akkor miért nem mész, akkor tényleg egy ilyen repülős dologra, tudod, mint amikor leengednek egy ilyen ejtőernyő, vagy húznak egy motorcsónak után, vagy tehát hogy a maga a zuhanás, okay. az hogyan?
0: Jó, hogy mondom, hogy Ázsiában nem mennék el, most voltam, hogy nem olyan régen Fülöp-szigeteken, a dzsungel fölött úgy kanopizol, hogy az egyik leghosszabb kanopi pálya van, két ilyen, nem tudom, kokalevelet rágó csávó így beköt, befekszel így előre, felemelik a lábadat, rögzítenek, és hason csúszol úgy, hogy hárman csúsztok egymás mellett, az őserdő felett 50 méterre, egy ilyen 3 kilométeres kanopi pályán. Úgyhogy csávó...
2: És lementél?
0: Persze.
2: Ja, jó van.
0: Persze, lecsúsztál.
2: Jó, tehát Ázsiában nem csinálunk. Ilyeneket kivéve...
0: A Fülöp-szigeteken, mert ott ez a mucsácsó, ez nagyon meggyőző.
1: Megnéztem volna az arcát, hogy én beállok a sorba. Kicsit megnyújt ez a kötél, hogy...
0: Unatkozva így befektet, így előre lők, hogy feküdjél már előre, kalapba van, közben issza ezt a nem tudom milyen mateteáját, valamit ott bingizik a hátadon, és akkor elhangzik egy síp szó, akkor így belök. És a másik oldalon meg készülnek téged elkapni úgy, hogy olyan gyorsan mész, hogy nem tudod, hogy hogy fogsz megállni, aztán kérdő, hogy van egy fékező rendszerük, ami azért téged megállít, mire leszednek, nem vagy nyugodt. De ha már ott voltunk, hát akkor már le kell lecsúszni.
2: Ittunk is valamit, hogy ne menjünk át.
0: Akkor már lecsúszol, tehát akkor már nincs mentség, igen.
1: Én mondjuk a libegőre sem vennék felülni, csak ennyit mondok neki.
0: Na, most felújították.
1: Majd néztem, és az van, hogy egy pont olyan, mint hogy egy válfa ráakaszkodna, tudod, egy drótra.
0: Igen, egy ilyen drót rá
1: tesz, igen. Egy ponton tart, és nem tudom elkezdeni, hogy én beülök, mert menni belőle a lányom, hogy akkor az hogyan lesz kiegyensúlyozott.
0: Hát lehet, másik oldalon szólnak, hogy
1: elnézést!
0: Ajajaj!
1: Kisasszonyka!
0: Menet, állj!
1: Majd mi van akkor? De...
0: Fölszólnak fönt a izé.
1: Igen.
0: János, egynél szedjétek le.
1: Darabos a mozgása ennek. Hogy van ez?
0: Ja, kemény gyerekek. Úgyhogy tényleg vigyázzatok. Kérdezve, aki meghalt a nő, hát 40 méterről sajnos. Megpróbáltak újra érezteni, nyilván tragédia a történet. Úgyhogy tényleg durva videó. Baleset a gyorsforgalmin a Kökinél, vecsés felé vezető oldalon, zöld fefekült ezt nekünk. Köszönjük szépen, ez most egészen friss. 3 perc pontosan. 8 óra, itt vagyunk, mindjárt a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Na hadarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

Hajóz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, persze nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4.

0: Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Buongiorno!
6: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
14: Notino. A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
17: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edőnyökkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
18: Legyen tánc. Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
19: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
20: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Termál Spa. Sárvár.
21: Építés, játék,

0: www.avostor.hu.
1: Itt vagyunk a helyszínen, az Autópalasz Buda közelében. Nem hiszek a szememnek, ez egy időgép, egy űrhajó. Az biztos, hogy valami nagyon fejlett technológiával van dolgunk. Várjanak, ez egy autó. Valaki kiszállt a járműből.
2: Ez nem csak egy autó, ez a legújabb Hyundai Ioniq 6. A forma, amit lehetetlen nem észrevenni. Teljesen elektromos, akár 680 km hatótávval és villámgyors töltéssel. Egy kávé és már mehetsz is tovább. Hyundai Ioniq 6. Már elérhető az Autópalasz Budánál. Autópalaszbuda.hu.
3: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ismét razziát hirdetett a rendőrség, ingyenes szűrővizsgálatokkal várják a dohányosokat, megállapodott az Egyesült Államok és Irán, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, ismét razziát hirdet a rendőrség. Vasárnapig ellenőrzik a közlekedőket, az itt a sofőröket szeretnék kiszűrni a forgalomból. A program részeként 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz pénteken, aznap bárhol számíthatnak ellenőrzésre az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is rontja a reakcióidőt, és jelentősen növeli a balesetek kockázatát. Érdemes lesz kémlelni az eget a napokban, különleges együttállást figyelhetünk meg holnap és holnap után. Napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik majd fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is. Mindenről Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszél.
3: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak.
2: Ingyenes szűrővizsgálatokkal várják a veszélyeztetett dohányosokat egész nyáron. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat várja tüdőrák szűrésre. A résztvevők alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzés funkciós szűrésen és személyre szabott tanácsadáson is részt vehetnek. Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú alvás is összefügghet a szervezet gyorsabb öregedésével. A legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. Bár az egyéni alvásigény eltérő, de aki 7 óra körüli alvással kipihentnek érzi magát, annak nem kell erőltetnie a 8 órát. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, újraindulhat a forgalom a Hormuzi szoroson is. Donald Trump amerikai elnök saját közösségi oldalán jelentette be, hogy teljessé vált a megállapodás, megnyithatják a blokkád alá vett szoros. A hivatalos béketceremónia június 19-én Svájcban lesz, a felek ott írják majd alá a megállapodást. A héten már beköszönt az igazi nyári idő, néhány napot viszont még várni kell a 36-37 fokos kánikulára. Ma még megjelenhet egy-egy zápor, délután 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán többfelé eshet, a hűvösebb hajnal után délután 30 fok fölötti értékekben bízhatunk. Csütörtökre száraz időt mondanak, pénteken és a hétvégén pedig igazi kánikula lesz 36-37 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, 8 óra után, 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Eszter, hello Feri,
2: hétfő
1: van. És jövő hét pénteken hajózunk, erről beszéljünk azért két mondatot, hogy tudunk már adatokat? Tudunk már...
3: Hány csomós lesz a szél?
1: Hány, milyen időjárás lesz? Hol lesznek a sirályok? Mi történik? Mikor indul a komp? Honnan indul a kikötő? Sorba rendezték
3: a lamantinokat.
1: Igen, jönnek a lamantinok, komp indul 7 óra 00, 6 óra 30 és 7 óra között felszállás, és gyerekek, sok 100 000 forint nyeremény, jó kis hajózás. Maradj lent. 3-4-10-re érünk vissza ugye a kikötőbe, és Zamárdiból indulunk.
3: Miért lett azt leírva azt a mondatot, hogy kolbászevő verseny szavakkal?
1: Mert te már a játékokat is olvasod, hogy mi lesz ott, mert hogy vannak nekünk a Nádudvari, meg a DM, meg a Summersby. Figyeljetek, mi nem tudunk úgy kimenni, kitelepülni, hogy ne legyen legalább 3 szponzorunk, és sok 100 000 nyereményünk, és rengeteg telihűtő Summersby üdítőnk, 100 000 forintos DM kártyánk, kamadó grillsütőnk. Ezeket visszük föl a hajóra, és hát tele vagyunk fellépőkkel, tele vagyunk sztárvendégekkel.
2: Így van, de jöjjenek előbb a részletek! Attól, mivel ott vagyunk, 6:30 jöhettek fel a hajóra. 7-kor indulunk. Tihanyban kikötés, ki lehet
1: azt
2: szállni.
1: Nem értjük azt a kikötést, de kössünk ki, se beszállni nem tudtok, mert nem száll le senki, és valószínűleg teltház lesz, de azért megállunk egy kicsit Tihanyban. Szokásos mód, és a BSV zenekart visszük most magunkkal.
3: Egy nevedülás fagylaltat azért nyalogassatok el.
1: Tényleg.
2: Ahhoz valaki.
3: Igen.
2: Reggel 7-kor BSV és... Metzger Viki
1: és a BSV, ugye már volt Velhellónk, volt Valmarunk, volt Halott pénzünk, volt Follow the Flow-nk, tehát hogy tényleg végigmentünk a nagyokon, és most a BSV-vel hát egy fiatalítunk egy kicsit őket, és nagyon szeretjük, nagyon kedveljük, úgyhogy ők jönnek majd velünk a hajózásra a jövő péntek. Jó, onnan indulunk a szokásos kikötőből.
2: Így van, és a szokásos magas szintű kiművelt játékokat fogjuk majd játszani.
1: Hát
2: óriási, hogy hívják, brainstorming voltak.
1: Hatalmas.
2: Tudjátok, hogy nagyon-nagyon nagy erőt teszünk minden egyes játékunkba. És soha nem láttam kapcsit
3: kiabálni, mondom nektek. Akkor emlékeztek rá?
4: Mindenki rá figyeljen, nem figyeltek rá.
1: Ott levettünk szúrva, igen. Nagyon levettünk szúrva.
3: És az a másik nagyon fontos tényező van még, hogy az időjárás nem fogja elrontani ezt a bulit, ugyanis be van fedve a komp. És most Balázs is befedte a tekintetét. Ez egy fedett komp, igen.
1: Hajjajjaj, de miért fedett a komp?
2: Mert ez egy ilyen komp, nem tudták lebontani a tetejét miattunk.
1: Ja, várjál, benne még a régi éjjel, de amikor az új komppal megyünk megint.
3: Igen, igen, az fedett, úgyhogy bent is tudtok majd mulatozni, hogy majd fúj az idő. Megesik a...
2: Fúj az idő,
1: esik a szél.
3: Köszönöm, Feri, hogy rákérdezted, hogy elhoztam magammal.
1: Na. Gyerekek, de várjál, mondd el, hogy ez mi, mert ez egy generációval nem tudja, hogy mi ez.
3: Elmondom, hogy a kezemben tartok egy Hahotan magazint, ez a 100. kiadás, és csak azért áll a rendelkezésemre, mert összevesztem a lányommal, eltiltottam mindenféle mesenézéstől, és ezért a hosszú autóutat benzinkúton vásárolt magazinokkal kellett kibekkelnie, úgyhogy minden megtudott az átszappalási rutinomról, illetve kapott egy Hahota 100-at, ez büntetésként.
2: Ez még van.
1: Van még ez, hogy Hahota. 8-as, 9-esek vicclapja, kicsi, apró kis könyvet.
3: Semmi nem indokolja, hogy létezett. Semmi nem indokolja.
1: Már akkor is teljesen értelmetlenül szar viccek voltak benne, de akkor a Hahotát nagyon sokan olvasták, mint Ludas Matyi Hahota. Hát ezek egy nagy vicc könyvek voltak, ugye? Hetibe, havibe, nem tudom, hogy jelent meg, de az fura, hogy ez most van még.
2: Kicsi képregényben, igen. Viccek, tömintelen mennyiségben.
3: És a végére ráírják, hogy kik felelősek ezért. Tehát ott van, tessék, Gyöngy Kálmán, Jelenszky László, Kelemen István és Marabú, aki a nevét ugye nem vállalja, de gondolom, hogy azért van ebben a hathatós hozzászólása. Nem tudom, csak egy ilyen bevezető jó, csak hogy kapjatok egy ilyen képet arra, hogy mit tartalmaz több oldalon keresztül a Hahota magazin.
1: Gyere, Hahota, egyet.
3: Egy rövid viccet. Most muszáj vagyok kicsit kikapcsolni így a központi idegrendszerem. Na, felkészültetek? Lelazultatok?
1: Nagyon jó.
3: Rendben van?
2: Hogy kezdődik? Két
1: Grósz és Hans, az is jó. Móriczka vagy Kovácsék. Tehát ilyen retteletesen szar viccek vannak benne. Jó, most addig ezen mindenfél órában egyet föl kell olvasnod, jó?
2: Ne,
1: ez az örökséget.
2: Én maradok itt vele.
1: Igen. Tessék!
3: használsz, ez most amúgy ez egy regresszió, ami most kerülni fog, de jó, buszon. Elnézést, szabad a hely? Persze. Hey!
1: Na ez volt a haota 1985-ben.
2: Viszont, nagyon jól olvas viccet.
1: És elmondom,
2: egyébként hogy nagyon jól csinálta. Elmondom, tehát hangok viszont változtatva, habitus beletéve, óriási.
1: És ezt kicsit meg fogom jegyezni, mert egyébként ez nem annyira szar. Szabad a hely? Hey! Elmondom, hogy ez minden fesztiválon nyáron háromszor el fogom
2: sütni.
1: Szerintem ebben jöhet még egy. Szabad a hely? Hey! Meg vagyunk. Szeretem. Jó, jó.
3: Ugyanaz,
1: nem szar.
3: Úgyhogy legyen valami nagyon rossz.
1: Túl magasra tetted. Igen, ez most egy.
3: Jó, telefonon. Halló, itt szembeszél. Halló, itt meg hátszél.
1: Na, ez már szar. Ez már szar. Ez már szar.
3: Érzed, ahogy leválik a bőröd a csontodról.
1: Már jegyzetelek, szabad a hely. Tudom, hogy ez az én humor szintemet jelzi. Jó, szabad a hely.
3: Tessék, ezt fogod szeretni. Szeretem. Jó, Balázs, ez csak neked.
1: Igen, tessék. A fagyis víz benne van, lapozd már oda.
3: Biztos, hogy benne van. Biztos, hogy benne van. Na, mi ez a csámcsogás a kocsiban? Hát a műszer, fal.
1: Ez a haota. De ki veszi ezt még meg, gyerekek? Hogy van ez, amikor egy magyar nemzet heti lesz a napiból?
2: Igen, jó, lehet.
1: Nem nagy baj, mondjuk meg őszintén. Na de ki vesz meg egy hahotát ilyen inséges időkben?
3: Aktuál politika jöhet?
1: Hogyne.
3: Oké, de feleség a férjnek. Nézd, hogy háborog a Tisza? Persze, mert most dobtam bele a sütemét, amit anyád sütött.
1: Úristen, de szar!
3: Annyira rossz, és annyira fájdalmas, és nagyon sok minden van még itt.
2: Ezek az emberek, akik így leülnek, így vicceket írni.
1: Megírják, megírják konkrétan.
2: De van egy ilyen ötletelés?
1: De nem írt tart már a humor szintet.
2: Szerinted a Tiszáról tudunk egy viccet írni? Aha, igen, hullámzik.
1: Igen.
2: Hogy?
1: Igen.
3: Mit csinált Walt Disney egy csinos hölgyel? Elmegy vele Walt Disney.
1: Várj, ezt nem is értem.
2: Mi van?
3: Walt Disney.
2: Walt Disney, Ron Disney.
3: Ez csak, hogy rímel? Egy csinos hölgyel.
1: Ez csak, hogy ennyi rímel?
3: Elmegy vele Walt Disney.
1: Ron Disney?
3: Disney.
1: És nincs egy fekete humor, vagy nincs valami durvább viccek, vagy fagyis viccek, vagy nincs egy 18 pluszos viccek, nem újult meg kicsit a hahota?
3: Ezt fogod szeretni.
1: Na tessék.
3: Hogy rabolják ki a halárust?
1: Nem tudom.
3: Fel a kezekkel!
1: De milyen lelkesen olvassam. De milyen lelkesen olvassam.
3: A gyereknek is így szoktam, tudod. Azért.
2: Fagyis vicc nincs benne.
1: Nézzük meg a fagyis viccet. Kikérem magamnak, hogy nincs benne a fagyis vicc.
3: Rengeteg benne a képregény. Igen. Igen, és na jó. Anya. Anya, az iskolában Backstreet Boysnak hívnak. Kik hívnak így? Everybody! Yeah!
1: Elmondom neked, hogy ez 1-től 5-ig egy 3-as. Nálam ez egy 3-as vicc. Én ezt bírom.
3: Istenem,
1: te srácok? Na gyerekek, jól van, vágjunk akkor bele, mert itt kaptunk több visszajelzést arról, hogy dühöngenek az utasok, és egy kicsit fapadozzunk. Kitör a nyári szünet, gyerekek? Én elkezdeném a témát. Tehát én legalább felvezetem, nekem 9:30-kor el kell mennem, gyerekek, mert a 9-kor a fontos meccse van a gyereknek. Itt hagylak benneteket.
2: Az a baj, hogy a hahota is, vidd már a könyvet, légy szíves.
1: Ezt fogjátok kapni, tízig ezt fogja olvasni.
3: Hogyan szólítod meg az Apple Store-ban dolgozó szakembert?
1: Nem tudom.
3: Hello, légy szíves, állj meg egy szóra.
1: Mi van?
2: Állj.
3: Állj meg.
1: Ja, hogy állj meg.
3: Na, ezt is leteszem ide, és megvárom, hogy Zsül
2: annak
3: elvégez.
2: Ki tudnád lopni, amíg nem figyel?
3: De hogyha kimegyek, és itt fogtok kaszalászni Zsüllel, akkor pont is hatóan ki a közösség.
1: Igen. Ki az, aki ezeket írja? Jelentkezzen, aki még ír a haotába.
2: Ott van, mennyit, név szerint mennyit fizetnek
1: ezért?
3: Nézze meg az Ábra KKT-nak mekkora bevétele évesített, a másik pedig, hogy Marabú miért nem vállalja az arcát.
1: Azt mondja, hogy a Balázsi cége adja ki ezeket. Igen. Budakeszi út off baleset miatt lezárva.
3: Ja, Isten, itt vannak az újságok, amiknek kiadnak. Figyelj, ők adják ki az olasz rejtvény magyaroknak.
1: Bocsánat, aki írta ezt a baleset miatt lezárva.
3: Igen.
1: Budakeszi út off. Az írja már meg, hogy hol van pontosan ez a baleset. Ez most eléggé fontos nekem. baleset miatt lezárva Budakeszi út. Csak hogy fölülről nem lehet megközelíteni, alulról nem lehet megközelíteni, motorsal se lehet megközelíteni, honnan lehet, nem lehet bemenni a Budakeszi útra.
2: Na?
3: Azt nem tudom, de engem többen megfenyegettek.
1: Írjátok meg ezt, Léci, hogy mi az Isten van. Jó, honnan van lezárva a Budakeszi
3: út?
1: El kell indulnom, mert 9-kor a gyereknek nagyon fontos iskolai rendezvénye van, és ezzel mindenképpen ott kell lennem.
3: Plusz a Hauta magazinban van még 80 oldal.
2: Budai Központi Kerületi Bíróságnál van valami.
1: Budapesti Kerületi Bíróságnál. Igen. Ilyenkor alulról zárják a Budakeszi utat, vagy fölülről zárják? Ezt jól
2: mi lenne? Vagyok én?
1: Pécs felől írja valaki, Pécs felől.
3: Felülről.
1: Csak hogy oda kellene érnem, és ez eléggé fontos, hogy oda érjek.
2: De a fölé kell, a Budakeszi Bíróság fölé kell, vagy Budaörsi?
1: Budakeszi Bíróság fölé kellene mennem.
2: Fölé. Akkor fölülről menjél.
1: Fölülről menjek?
2: Szerintem igen.
1: Jó.
2: Mert ott van lezárva.
3: Menjél csak, innentől átveszem.
1: El kell indulnom.
3: Hazamegy egy gyerek.
1: Bocsánat, drága hallgatók, nekem az
2: a Gyula, nagyon sok zenét készít.
1: Én itt hagyom ezt a süllyedő hajót, szerettem volna a vizeres hírt elmondani, de magatokra vessetek, tessék. El kell mennem, gyerekek, jó? Mert akkor viszont egy baleset van ott, úgyhogy oda kell érnem.
2: Puszíjuk a gyerekeket, és akkor holnap várunk vissza. Jó? Van,
3: már lesz szóval visszajönni, csak mondom neked, mert mondom.
2: Mert valószínűleg beszedják.
1: Fagyjárosod,
3: és 112 oldal van még hátra, srácok, úgyhogy kapaszkodjatok, most kezdődik a mulatás. Annál nagyon tetszik ez az irány. Ja, Istenem.
2: Feri... Legalább egy rajongód van ezzel a szarral.
3: Feri, elhagyott minket édesapánk, most mihez kezdjük?
2: A2-t árva gyerek egy hülye hótával hagytok itt bennünket.
3: És ő nagyon rutinosan beült a Balázs helyére.
2: Nagyon helyes.
3: Egy szinkhangot adjál, hogy tudjuk, hogy jól vagy.
2: Nagyon helyes, valakinek át kell venni ilyenkor a vezérlés. Nézd meg, Gyula a NASA feliratú pórlóját vette föl mára. Tudta, hogy mire számíthatunk a mai napon.
3: Ennyi. Annyit szeretnénk kérni, hogy Balázs most motorral fog menni ebbe a Budakeszi irányba, úgyhogy ha látjátok, hogy jön a Balázs, akkor mindenki álljon félre, nagyon fontos dolga van. Nagyon siet. Nagyon fontos, hogy időben megérkezzen. Úgyhogy ha látok valakit, aki valószínűleg védőfelszerelés nélkül motorozik.
2: Nem.
3: És nagyon siet. Mert nem tudja elvitte magával, úgyhogy akkor gyerünk. Hajrá, Balázs!
2: Jó sisak van rajta, úgyhogy vigyázzatok.
3: Hogy aztán ilyen zöld színű mellényt, amit vettünk neki?
2: Hogy hordaná? Hát az egy felelős döntés lett volna.
3: Értem,
2: azt kérlek szépen, amikor így beszereztük ugye ezt a robbanós kis highlight mellényt, akkor az történt, hogy nagyon örült neki, letette, és azóta az mozdulatlanul porosan ott hever. Azóta több ezer kilométert mentünk közös túrán, mindig kérdezzük tőle, hogy Balázska mellényke, mondta, hogy ezt otthon hagytam.
3: Nekem ugye egy ilyen tanga kéne, ami felrobban, hogyha egy robbanós tanga. Az amúgy van? Létezik?
2: Nem, ő egy ilyen felelőtlen fiú. Ez van. Na, jövünk vissza a hírek után mindjárt.
3: Ja.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

Balázsékkal, a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, persze nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Hiperakúzison van, nem bírom a hangos zajokat.
11: A tartozás összege 36 ezer dollár.
12: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
10: Megoldom.
13: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
14: Mi történt magával, hangoló?
15: Nyisd ki a széfet.
13: A zongora hangoló. A mozikban.
16: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
17: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
18: Ahhoz tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
17: Ez az!
18: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Klasszik a Rádió Egyen.
1: Hiába esett, még mindig nem enyhült jelentősen az asszály. Nyilvánosak a vitnyédi beruházás dokumentumai. Szalámit hív vissza a Lidl, hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Fontos törvényjavaslatok kerülnek napirendre ma az országgyűlés tavaszi ülés szakának utolsó rendes ülésén. A képviselők az alaptörvény módosításáról is szavazhatnak, amely a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza. A javaslat megalapozhatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, de napirendre kerülhet a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. A héten az uniós források lehívására kapcsolódó törvénymódosításokról is tárgyalnak. Esőből sosem elég. Örülnek ugyan a gazdák az elmúlt napok esősebb időjárásának, ám ez még mindig nem enyhítette jelentősen az asszályt. A vízhiány nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, mondta Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke.
2: Nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek.
1: Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadó központ kialakít. Tervezte, amelyhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készítettek elő. A helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben most oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja, mint fogalmazott, az uniós szabályok kitaktikázása volt. Szeletelt szalámit hív vissza a Lidl, a Dulano Artlender szelet 240 g-os termékében nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. A július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenést okozhat, azt kérik, hogy senki ne egye meg ezért. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, az árát blokk nélkül is visszaadják. A héten már beköszönt az igazi nyári idő, néhány napot viszont még várni kell a 36-37 fokos kánikulára. Ma még megjelenhet egy-egy zápor, délután 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán többfelé eshet, a hűvösebb hajnal után délután 30 fok fölötti értékekben bízhatunk. Csütörtökre száraz időt mondanak, pénteken és a hétvégén pedig igazi kánikula lesz 36-37 fokos csúcsértékekkel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8:09, szevasztok, jó reggelt mindenkinek, Balázs úton, egy fekete motorost figyeljetek, jól Budakeszi út felé, fekete természetesen, jó. Tehát miután fekete. Elmondtuk neki, érted, hogy valami világosat, mert az látszik, ezután vásárolt be mindent feketét.
1: Tehát fekete motoron, egy fekete fickó ül, fekete bogósisakban, és nagyon-nagyon siet, Budakeszi úton fog menni, úgyhogy meglátjátok, akkor ne csapjatok a fenekére, amit ugye először csinálnátok,
0: hanem csak nagyon szeret,
1: igen,
0: amit
1: nagyon szeret.
0: Igen. Tehát ha délután találkoztok vele, akkor már nyugodtan csapjatok rá a fenekére. Most erős izgalmi állapotban van, most ne csapkodjátok
1: így
0: a fenekét.
1: Van.
0: De egyébként meg oda fog érni, mert amikor dugó van, akkor ugye a másik irányból is dugó van, tehát nem jön senki szembe,

0: itt simán el tudsz menni a motoroddal az autók mellett, úgyhogy ott lesz az eseményen Balázs.
1: Úgy lenne, hogy egy helikopter felé állna, ami egy mágnessel felszuppantaná tudod a motort, és akkor csak ledobná utána a végén. Nagyon ez mekkora költségvetés?
0: Lett. Hát semmi, belefér. Jó. Neki belefér.
1: Neki belefér.
0: Na, mi van? Időjárás?
1: Időjárás.
0: Támogassuk meg, Zsülát. Mire vársz? Mire vársz?
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Drága szerelvénybolt úr, mindig itt van.
1: Van, velünk. Volt, lesz.
0: Gyerekek, itt a nyár, mindenki utazik, vagy legalábbis nagyon sokan, ha mindenki nem is, és újabb botrány kavarta meg a repülőgépes utas szállítás, hát nem is állóvizét, mert ez sose volt állóvíz. Vízeres sztorink van. Hát ugye tudjátok, hogy a fapados légitársaságoknál van mindig az, hogy te elméletileg ingyenesen egy kis kézi podgyászt tudsz fölvinni, mint 30-40-szer, akármennyi a mérete, ezt aki szokott utazni, azt tudod, ha te nagyobbat akarsz vinni, mert hosszabbra mész, kell
1: elő a forintot.
0: Akkor elő a forintot, megveszed ugye a nagyobb táskát, és azzal fölengednek. Igen ám, de szokott olyat csinálni minden egyes ilyen légitársaság, hogy van egy úgynevezett kis ketrecük, amit a beszálló utazós közönség elé oda tolnak, és azt mondják, hogy na kérem szép, akkor itt van az ingyenes kis podgyászod, legyél olyan kedves, tedd bele, ha belemegy, akkor fölmehetsz, ha nem megy bele, akkor viszont virisd a lóvét.
1: A rossz nyelvek szerint az utasokkal is hasonló elbánásra lehet majd számítani.
0: Akkor mi
1: sehova nem megyünk, de 165 centig és 75 kilóig lehet majd utazni. Ha nem férsz át, amúgy ez nagyon vicces lenne, hogy lenne egy ilyen kartonfigura, és hogyha azon átférsz, mehetsz, ha nem.
0: Jó, de a csípőméret, válméret, minden számít.
1: Simán csak át kellett sétálni, mint régen volt az ilyen hát egy szórakoztató parkokban.
0: Igen, tudod, aki átfér, igen. Az mehet. Jó, te mennyit taksálná magunkra? Tehát nekünk mennyivel kéne többet fizetni?
1: Hát attól függ, hogy mit számolnak embernek. Akkor vagy kettő, vagy három jegy lesz.
0: Plusz három jegyet. Na szóval az történt, hogy Alicante, a festői Alicante repterén több magyar utas is föl akart szállni a Wizz Air gépre, és mivel hát régi utazók ugye sokszor utaztak, már tudták, hogy mekkora hátizsákot kell vinni, ezt a hátizsákot ők magukkal vitték, ám egyszer csak a ketreccel szembesültek, hogy ott a ketrec, és mindenkinek bele kell tenni a csomagját.
1: Azt tegyük hozzá, hogy a ketrec az mindig attól függ, hogy az utaskísérőknek milyen kedvük van, mert...
0: Van kisebb ketrecük,
1: nem, hanem az, hogy valamikor egyáltalán nem nézik a ketrecet, valamikor csak túl akarnak lenni rajta, meg valamikor tök kedvesek, ilyen jó hangulatban vannak, valamikor meg már az elejétől fogva nagyon kekecek. És nem tudom, hogy ez a szintű...
0: Szerintem, hogy kelt föl reggel, nem?
1: Hát vagy lehet, hogy rájuk pirítanak, tudod, hogy nem a számokat akarunk látni, srácok, és akkor van egy ilyen havi kvótájuk. Igen, én ezt gondolom amúgy a BKV ellenőrökre is, hogy ők sem azért csinálják, mert szeretik, hanem van egy kvót, amivel meg kell termelni a fizetésüket.
0: Lajos, szerda reggel van.
1: Így van.
0: Hát akkor tudod, mi a dolgod.
1: Legyen szíved.
0: Igen, ezt nem értem én is, hogy van egy csomó olyan, amikor simán beengednek, és van, amikor oda teszik, hogy ez mi alapján dől el. Hogy lehet, hogy ott olyankor mondjuk túl sok feladott podgyász van például, és ja, de nem, mert úgyis fölviszi, csak maximum fizetni kell.
1: Szerintem az egész csak full kitaláció azért, hogy pénzt adjanak be. Nincs semmilyen racionális alapja, mert ilyen alapon akkor tényleg az, hogy akkor a 25 kilós utas, meg a 150 kilós utas, a közötti különbség az akkor miért nincsen, igen.
0: Na, Alicantéban az történt, hogy az összes csomag, egyébként azon csomagok is, illetve a tulajdonosok, akiknek a csomagja simán belement a ketrecbe, tehát nem szorult, nem lógott ki, nem kellett belőle kipakolni, mert vannak ilyen trükkök is, nem kellett ugrálni a csomagon, hogy beférjen, tehát simán beleejtették a csomagot és kivették, ott is azt mondták, hogy már pedig te fizetni fogsz ezért. És nem volt rá racionális magyarázat, tehát itt olvastam egy Anita nevű hölgynek a beszámolóját, aki elmondta azt, hogy simán ő mint egy 3 hetente utazik, mert kint élnek, meg Magyarországon is, és így tudja, hogy mekkoranak kell lenni a bőrönd, simán belefért a bőrönd a izébe, vagy a kis hátizsák, és így is körülbelül 25 ezer forintnak megfelelő összeget.
1: 25 ezer, hát annyiban kerül egy jegy.
0: Igen,
1: amúgy a vizelre, tehát az mi?
0: Egészen odáig kerül annyiba, amíg nem akarsz ülőhelyet választani magadnak, nem akarsz még egy csomagot feladni, úgyhogy kiperkálta a 25 ezer forintot egy kis kiabálás után, és hazautazott. Én közben azon gondolkodtam, hogy gyerekek, azt a pénzt az kiszedi? A földi személyzeté lesz?
1: Igen. Nem az övék lesz, de ők szedik be. Tehát, hogy van ilyen kis kártyolvasó.
0: De akkor azt ők is döntik el, hogy most én mérek, vagy nem mérek?
1: Azt gondolod, hogy ilyen túlvezérelt földi személyzet csinált ezt az egészet?
0: Igen, hogy nem volt este szex, vagy rosszul volt, vagy volt, vagy pont volt szex.
1: Erre nagyon kérdezik, hogy van-e ezután, kapnak-e jutalékot? hogy a büntetések után kapnak egy ütöléket. Ez egy fontos kérdés.
0: Minél, mert hogyha minél többet keresel vele, akkor...
1: Akkor értem.
0: Egyértelmű.
1: Akkor értem.
0: Egyértelmű.
1: Én úgy így csinálnám, tehát ha én ott lennék a vezető, akkor azt mondanám nektek, hogy srácok, minimálbér, és a többit szedjétek össze az utasoktól.
0: Csomagból.
1: Igen, sósmogyoróból.
0: Van egy csomó ilyen szakma egyébként, ahol így fizetnek, hogy van egy minimálbér, és a többit neked kell megkeresni. Szerintem a Wizzer nem ilyen, de mindjárt kiderítjük.
1: Tulajdonosi szemlélet. Ezt várják el a légutas kísérőktől is.
0: A Wizzer magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, gyerekek, és ezt el kell mondjuk, hogy ő mindig egy perc alatt rendelkezésre áll, most csörgettük meg. Harangozó Olivia itt van velünk. Szia Olivia, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen, hogy ebben a vérzivataros hírben is rendelkezésre áll.
1: Első kérdésünk, ez a beszélgetés ingyenes?
3: Abszolút ingyenes. Most hívott a kolléganőtök, hogy tudjuk-e kommentálni az ügyet, és természetesen örülünk, hogyha amit ebben mi el szeretnénk mondani, az minél többekhez eljut, mert fontos információ.
0: Így van, viszont egy 0690-es számon kellett.
1: Igen, egy teljesítési igazolás, majd azért küldjük.
0: Na, rögtön az...
3: Egyébként, bocsánat, ha már ez így szóba jött, hadd tegyem hozzá, mert nincsen emeldíjas.
0: Jaj, de drága vagy.
1: Szinte jó szívűnek mondanám.
0: Ez egy egészen kedves, aranyos, jó ír. Na, rögtön az első kérdés. Ez hogy megy, hogy egyszer, ugye az Eszter vetette föl azt, hogy van, amikor simán besétálunk a gépbe, senki rá nem néz a csomagunkra, ugye az befér-e a ketrecbe, vagy nem fér. Egyszer meg az egész gépet, hát végig szivatják ezzel.
3: Igen, ez azt tudja, aki már rutinos utazó, és örülök, hogy már így több tapasztalatotok van többféle reptérről, az szerintem látszik, hogy a Wizzer már egy elég nagy cég, ami elég rendesen kinőtte magát, és több mint 50 országba repülünk, több mint 50 reptérre, tehát ez igazából azt is jelenti, hogy ahány reptér, annyi szolgáltató, tehát annyi helyen kellett az úgynevezett ground operation, földi kiszolgáló személyzettel nekünk szerződéseket kötni. Ezek partner cégek, akiknek mi vagyunk a megbízói, viszont ők a végrehajtók, és az volt a tapasztalat, hogy sajnos most egy spanyol oldalon egy kicsit túlreagálták a helyzetet.
0: Tehát ezt a földi kiszolgáló személyzet csinálja. De nekik miért érdekük az, hogy beszedjék a lóvét?
3: Hát igazából ezt most én neked pontosan nem tudom megmondani.
0: Na, akkor úgy kérdezem, várjál, akkor úgy kérdezem, hogy ez a pénz, ez az övék, vagy ez a Wizzeré lesz?
3: Ez egy ilyen fel van osztva egyébként, hogy melyik része
0: hová megy. Tehát, hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
3: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagy tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és az, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk fel a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kis táska beférjen a szék alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, az befér a szék alá. A nagyobb csomagok pedig a fent tárolóba, és hogyha ezeket egyébként betartják az utasok, akkor minden további nélkül felengedik őket, és fel kéne, hogy
0: ez tök tiszta, igen, ez tök tiszta, hogy miért kell nektek, mert akkor mindenki ízével kétszer egy méteres bőröndel utazna, vagy ingyenesen, tehát én ezt abszolút értem, hogy miért kell ezt beszabályozni, ugye az nem volt tiszta, hogy ezért a beengedésért ki a felelős, de akkor a földi kiszolgáló személyzeté ez a buli.
3: Hát mi vagyunk a felelősök, mert mi vagyunk a megbízója a földi kiszolgálóknak, de igen, tehát ezt mi nem kértük tőlük, hogy ők ezt ilyen, hát nem is azt is szigorúan tartassák be, mert konkrétan nem a szabályokat tartották be.
0: Hanem mindenkit megbüntettek.
3: Pontosan, tehát nem írja elő semmilyen szabály, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
0: Na, ezt várja, ezt kivesszük.
3: Milyeket olvastam. Hogy...
0: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
3: Tehát persze, nyugodtan, mert ez így van.
1: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
0: A földi kiszolgáló?
3: Ezt nem tudom biztosan mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptére külön szerződés köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptérre.
1: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik.
3: Erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spanyoloknál ez
1: így. Ez megmagyaráznak a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben.
0: Ja, ahol nincs jutalékot, beengedik.
1: Felesleges velük küzdeni. Meg amúgy sokszor azt látom, hogy késledeti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt vesz el magától a szolgáltatástól, hogy emiatt nem fordulhat elő késés például?
3: emiatt ezt azért ők látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez itt tabletidőt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idejük van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon kekeckednek, akkor még akár elképzelhető emiatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
0: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
3: Persze, nem, tehát hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és megtartották a számlát, tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizzairnek, de viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét, tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszok nem visszatérítés jár.
0: Jó, tehát akkor ott kell ezt a weboldalon elintézni, és akkor visszakapom a pénzt.
3: Így.
0: Na, ez egy jó ír. Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés.
1: Nekem több is van, de mondja Feri,
0: és Eszter közben írja a listát. Ugye itt az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet. Mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12.000 forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
3: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, sőt, tehát mi a teljes nyárra igazából garantálni tudjuk, nekünk is megvan a garancia arra, hogy mind üzemanyag tekintetében, mind menetrend tekintetében igazából a tervek szerint haladunk, tehát nincs erről szó, és nem is játszunk erre, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenést, azt nyugodtan foglalja le, mert hogy nem lesz ebből probléma a nyáron.
0: Tehát van kerozin, nem megy följebb a jegy, ha már megvettem az árát. Jó.
3: Anyagilag is nálunk így ez fedező van, tehát hogy ugye miatt nem is lesz drágább a jegyet.
1: De pont olcsónak jelennie? Hogy lesz olaj?
3: Egyébként, tehát ez egy dinamikus árazás nálunk is, nyilván a nyár az csúcsidőszak, de hogy alapvetően egyáltalán, sőt azt is látjuk, hogy igazából olcsóbbak vagyunk, mint tavaly nyáron.
0: Na most kapaszkodj, mert jönnek Eszter kérdései.
1: Elfelejtettem. Mindegy, túl sokáig kellett várni az a helyzet. Nem, igazából engem az érdekelt volna, hogy Ferit be tudjuk-e protezsálni valahogy légiutas kísérőnek, mert hogy
0: én még soha... nem férek el.
1: Igen, hogy én csak egy aprókat láttam belőlük, de hogy van nekem nagy méretű testes légiutas kísérők is?
3: Vannak nagyon maszkulin alkatú légiutas kísérőink is, és nagyon-nagyon ügyesen végzik a dolgukat. Ugye nekik az a dolguk, hogyha bármi esetlegesen úgy adódna, akkor meg tudják menteni az utasok életét, és nagyon gyorsan meg tudják.
1: Most azt akarod mondani, hogy azok az apró jószágok?
3: Egyébként meglepődnétek, hogy mennyire ügyesek, és van is nekünk egy ilyen kiképzőközpont itt Budapesten, ahol egyébként titeket is várunk szeretettel, minden trükköt meg tudnak mutatni, hogy egyébként mire kell, hogy fel legyenek készülve, milyen képzéseket kapnak. Tehát minden egyes, akár apró termetű, akár nagyobb termetű légiutas kísérőket láttok, nagyon szigorú egészségügyi és vészkérítési vizsgákon mentek át, hogy ott lehessenek.
0: Na most én még a megboldogult szép maléves időszakban malévgéppel utaztam Bangkokba, és olyan hülyén ültem, hogy az öv az elszorította a gyomromat, és rosszul lettem, fölálltam éjszaka, mindenki aludt, és konkrétan ráájultam az egyik légiutas kísérőre, aki 45 kilós csaj volt. Olyan szépen tompított, esküszöm.
1: Ráájultam,
0: oda mentem hozzá, hogy segítsen, mert nagyon rosszul. De ez akkor van? Már vége volt. Úgyhogy én megerősítem, tényleg nagyon ügyes.
1: Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezek is umpa-lumpa testalkatú hölgyek. Ezzel csak a segítségemre sietnek egy ilyen krízisben. De nagyon-nagyon örülök neki, hogy van magabiztosság bennük, mert akkor legalább elhiszik, hogy sikerülhet. És ez jó. Legalább akkor ebben még lehet valami.
3: Szituációs gyakorlatokat kellett nagyon, tehát nálunk az is az alapelv, mind a pilóták, mind a légitás kísérők részéről, hogy a legnehezebbre a szimulációban kell felkészülni, ott vannak a legdurvább helyzetek, azt sokkal jobban félnek, mint egy rendes repüléstől, mert a durva helyzetek azok mindig a szimulációban történnek, és ha azokat megcsinálják, akkor egy sima repülés, ugye napi 1200 járatunk van, tehát azok már igazából rutin.
1: Még annyit, ha kérdezek meg, hogy tényleg létezik az a szenárió, hogyha valaki elszabadul a repülőgépen, akkor hozzákötözik az üléshez egy ilyen...
0: Ezt is ki akarja próbálni.
1: Most ezt mindegy, hogy miért kérdezem, csak azt szeretném tudni, hogy lehet-e kérni, van ez a, mi ez a karabiner, vagy nem tudom, mi annak a neve, az a biztonsági fosszabító, hogy azzal szokták, hogy van erre külön, egy ilyen 10 méteres.
3: Van erre náluk egyébként, nem fogom elmondani, hogy hol meg pontosan micsoda, de erre is fel vannak készülve, hogy az a lényeg, hogy a többi utas biztonságát nem lehet veszélyeztetni, hogyha van olyan utas, aki olyan állapotban van, hogy többszöri verbális szóbeli felszólításra sem hajlandó leállni, akkor igen, ilyenkor a többi utas biztonsága miatt őt.
0: És amikor üres géppel repülnek, az másra is jó, ha érted, mire gondolok.
1: Nagyon várom, hogy először menjünk valahol most ilyen céges csapatépítőre, mert terveim vannak és elképzeléseim. És nagyon szépen köszönjük, Olivia, hogy itt vagy nekünk, és attól függetlenül, hogy nem hiszünk neked, azért szeretünk veled beszélgetni.
0: De én hiszek, elég már. Jó, a lényeg az, hogy aki most így járt ezen a alicantei gépen, akkor ha megvannak a fotók, meg megvan a büntetés, akkor azt vissza lehet nálatok igényelni.
3: Így, pontosan.
0: Na, Olivia, köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, és kellemes nyarat.
3: Megtek is, köszönöm.
1: Eseménytelenséget kívánunk.
0: Köszönjük, hello. A Wieser magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, harangozó Olivia válaszolt az összes értelmes kérdésükre, meg arra is, ami nem az volt.
1: Igen.
0: Ez a kikötözés.
1: Kedves türelmes asszony.
0: Láttam, hogy csillogott a szemed.
1: Hát tudom, hogy fogod bevégezni, majd Marokkóból hazafele, amikor megyünk oda csapatépíteni.
0: Lekötözve, megpulykázva.
1: Mert hát az egy dolog, de majd még nem az, hogy a vércukrod, ami fog történni.
0: 5 perc múlva lesz, 9 óra, jövünk a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram dolletrapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
15: Építés!

0: Smile Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: Gól! Ezt az ittszert nem hagyhatod ki! Vásárolj 45 ezer forint feletti értékben LEGO termékeket a LEGO Store Budapest üzleteiben, vagy a bravostore.hu-n, és egy 10 ezer forint értékű hivatalos LEGO foci VB emblémát kapsz ajándékba. Szurkoljunk és építsünk együtt! Várunk a budapesti LEGO Store üzletekben és a bravostore.hu-n.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: BSV és a KE Siófokon a plázson július 3-án.
6: Kapunyítás 19 órakor. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
5: Várunk mindenkit szeretettel.
7: Tedd ragyogóbbá a mosolyod. Fogfehérítés a First Dent fogászatnál 52.500 helyett 39.900 forintért. Részletek firstdentfogászat.hu.
8: A rádió egy már mindenhol.

0: korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Egyszerűbb lesz az utazás tervezés a MÁV applikációjával, megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, megállapodott az Egyesült Államok és Irán, hunyatákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, újraindulhat a forgalom a Hormuzi szoroson is. Donald Trump amerikai elnök saját közösségi oldalán jelentette be, hogy teljessé vált a megállapodás, megnyithatják a blokkád alá vett szorost. A hivatalos békeceremónia június 19-én Svájcban lesz, a felek ott írják majd alá a megállapodást. Egyszerűbbé, átláthatóbbá válik az utazás tervezés a MÁV mobil applikációjában. Már a MÁV Plus alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető. Ezt közösségi oldalán írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsödjön az utastájékoztatás. Június 20-ától lép életbe a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője azt mondja, a változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb utazást szolgálják.
3: Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
2: Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a mostani kettős vezetési modell pedig egyszemélyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakítás kell, hanem célzott fejlesztés. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú célok mentén használják fel. Bérelt eszközökkel okozzák a rolleres káresetek csak nem 90%-át. A bejelentett karambolók többsége Budapesten történik, és zömmel a parkoló autók bánják. Mindez az egyik biztosító összesítéséből derült ki. Eszerint az elsőbségi szabályok felrugása a leggyakoribb probléma, de egyre nagyobb gondot okoznak a rosszul leállított, majd feldőlt rollerek, valamint az ittas vezető. A héten már beköszönt az igazi nyári idő, néhány napot viszont még várni kell a 36-37 fokos kánikulára. Ma még megjelenhet egy-egy zápor, délután 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán többfelé eshet, a hűvösebb hajnal után délután 30 fok fölötti értékekben bízhatunk. Csütörtökre száraz időt mondanak, pénteken és a hétvégén pedig igazi kánikula lesz, 36-37 fokos csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egészen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsé! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsé!
1: 4:10 lesz, 5 perc múlva jó reggelt, szevasztok, Eszterrel kettesben maradtunk, mert a főnöknek el kell szaladnia valami fontos dologra, reméljük, hogy odaért a Budakeszi úti.
2: Úgyhogy most már csak az igazán tehetséges rádiósok vannak benne az éterben.
1: Meg és...
2: Így van, akik mindig tudják, mikor mit kell mondani.
1: 81-es főút Bakonysárkánynál van baleset, és ezt nem hiszitek el. Újlipótvárosban, a Pozsonyi út környékén egy bazinagy nőstény szarvas szaladgál.
2: Tipikus újlipótvárosi viselkedés, csak ennyit mondanék.
1: Össze-vissza rohangálnak.
2: Ez nem tipikus, nem tudom, jársz el mostanában Újlipótvárosban, tehát mindig ilyesmik történnek.
1: Na de álljunk már meg egy pillanatra, hogy kerül Újlipótvárosba, a város kellős közepére, a Pozsonyi útra egy szarvas?
2: Hát ott rengeteg jó étterem van.
1: úgyhogy valószínűleg... beugrott egy sztékre.
2: Nem, szerintem, kinyitották hátul az ajtót. Sokan kérkednek, hogy milyen frissek a hozzávalók.
1: Gyerekek, de tényleg, hát beúszik a Dunán?
2: Hát én este besétált, és akkor rá nappalodott, és akkor most ott
1: van. És akkor ott van, igen. És csodálkozik. És éli az úri életet, iszik egy feketét eltartott kis ujjal.
2: Ha így van, akkor pedig kísérjetek vissza a lakásába, valószínűleg van neki.
1: Ott,
2: igen. Nem tudom, hogy ismétek-e őt, de szegénynek most ez nagyon nagy stressz lehet azért.
1: Van, ha valaki látja, akkor kövessük, jó?
2: Egy képet küldjetek
1: hát
2: már.
1: Szarvas vagy őz, ebben ugye nem vagyunk még biztosak egész pontosan. Pozsonyi út is környéke. Ha valakinek van képe, akkor küldje róla.
2: Jó.
1: Mi van?
3: Időjárás,
1: Zsül. Napos.
4: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Na HR-esek gyöngye, most jössz te.
2: Na tessék, na figyelj, tégy próbára.
1: Hogy mi a megoldás erre az esetre, illetve hogy jogszerű-e? Egy Facebook csoportban kezdett el terjedni a hír, és hatalmas fölháborodást váltott ki, hogy az egyik nagyon nagy magyar cégnél pisi kártyát vezettek
2: be. Hát ez a magyar cég most máshol is híres, nem csak a pisi kártyáról.
1: Van egyéb ügy is?
2: Van egyéb ügy is, igen. Ott vannak most dolgok, most ők előkerültek, mert vállaltak valamit, amit most nem akarnak megcsinálni, kis állami támogatás jegyével. És igen, a pisi kártya.
1: Na jó, pisi kártya, tehát hogy néz ki a dolog? Én állok bent a soron, dolgozom, és egyszer csak azt mondom, hogy nekem pisilnem kell. Ha van pisi kártya, még szabad pisi kártya, akkor húzok egy pisi kártyát, kimegyek, és visszajövök a pisi kártyával. A B, mindenkinek van pisi kártyája, le kell adnom, ha kimegyek pisilni, mert itt azt írják, hogy 10 darab ilyen pisi kártya van 200 emberre.
2: Aha, hát ezt nem nevezném humánusnak, ez az egyik, a másik pedig az, hogy a munkatörvénykönyve szerint úgy van, a legesen, amikor én dolgoztam, akkor úgy volt, hogy óránként rendelkezésre kell álljon szünet. Tehát ez a szünet, ez mondjuk óránként, ha jól emlékszem, és nem akarok ostobaságot mondani, akkor 10 perc.
1: Aha.
2: Úgyhogy, ugye, 10 perc.
1: Amit arra használsz, amire akarsz. Tehát igen. Akkor ehetsz, ihatsz, hát, pisihetsz, kakihatsz, dohányozhatsz.
2: Tehát felfüggeszted a munkatevékenységedet, és valamiféle rekreációs tevékenységet végzel, ez a magad elé meredés a mosdóban is ezek közé számít szerintem.
1: 10 percig.
2: Igen, abszolút. Igen.
1: Meg hogy milyen ciki, hogy azt kell mondanod, hogy kérek egy pisi kártyát. Tehát, hogy onnantól kezdve mindenki tudja, hogy te pisilni mész, ami egyébként
2: nem... Szerintem ezért nem biztos, hogy kiközösítenek.
1: Nem egy szégyenli
2: való. Ott a húgyos! Na, tessék!
1: De már megint húgyozni megy. Fogadjuk, igen, hogy ez lesz a harmadik mondat, ami elhangzik egy cégnél, amikor kihúztad a pisi kártyát, mert mondjuk fölfáztál, többet ittál, neked sűrűbben kell pisilned, és mondjuk óránként kihúzod a pisi kártyát, biztos, hogy ez lesz az első, hogy lesz egy hülye Sanyi, vagy Rozi, vagy akárkicsoda, aki na már megint pisilni megy a húgyos.
2: Ez a munkakörnyezet, akkor szerintem ott van egyéb probléma is, mert HR szempontból ez is kiverni nálam biztosítékot, hogy ez felütheti a fejét, ez a morál egy csapaton belül, hogy ilyesmi szóba kerüljön. Inkább az ebben szerintem nagyon nehéz, hogy hogyan tehát hogy hogyan sorolhatod háttérbe az ilyen biológiai funkciókat, mert ugye hát azért úgy van összerakva az emberi test, meg ilyesmi, hogy azért vannak szükségletei.
1: Igen, és ha jön,
2: és az ugye, jön. És az jön, az jön. És ugye ennek rendkívül sok egészségügyi kockázata lehet. Egyrészt, másrészt pedig szerintem senkinek nem az érdek, hogy valaki arra figyeljen, hogy benepisíjen.
1: Na most, hogyha én például hasmenéses vagyok ma, mert tegnap valamivel elcsaptam a gyomromat, akkor
2: te ne gyere dolgozni a gyárba szerintem, ahol élelmiszerek készülnek.
1: Ja, ez mondjuk ez igaz, jó, de mondjuk ez nem egy élelmiszer gyár, hanem bárhol más út is bevezették, 10 darab ilyen kártya van. Én stoppolhatok egyet egy egész napos kakira magamnak?
2: Igen, neked a szalagot bevezetik a mosdóba ilyenkor, és akkor ott előtted fog menni, te meg ülsz.
1: Érted? Tehát igen. Lehet egy olyan, hogy gyerekek, én ma, hát sajnos elcsaptam tegnap a hasam, úgyhogy én ma nagyon sokat fogok WC-re járni, mondjuk nem élelmiszeripari a gyár, hanem egy másik gyárban történik, és akkor azt mondom, hogy egy pisi kártya ma az enyém.
2: Hát figyelj, az igazság, hogy ilyen intézkedéseket tipikusan olyan emberek hoznak, akik nem HR-esekkel dolgoznak együtt, hanem praktikus szemszögből, ilyen vezetői szem, tulajdonosi szemlélettel meg akarnak oldani egy problémát, ami valójában csak az ő problémájuk. És itt pedig a probléma az az, hogy szeretnék, hogyha nem élnének vissza az emberek a szünet adta jogukkal, szeretné, hogyha optimalizálhatna a termelésnek a mennyiségét, minőségét, és akkor ezért hoz ilyeneket, mint hogyha azt sugalva ezzel, hogy a dolgozók nem megbízhatóak, ugye, hogy nem lehet rájuk bízni, neki mikor kell mosdóba menni, nehogy túl sokszor menjenek mosdóba, és ugye ezt akár dohányzásra használják, meg egyéb dolgokra, vagy mobiltelefonozásra, stb. Csak ugye itt pont ez azért kontraproduktív, mert annyit érsz el vele, hogy rettenetesen érzi magukat az emberek a munkájukon.
1: Igen, rohadtul fognak utáni bejárni dolgozni.
2: Meg azt érezted velük, hogy nem bízom meg bennük, ugye? Mert a gyerekként kezeled őket, vagy egy gyerekként se, mert a gyerekeknél sincs az, hogy egyszer csak két ember mehet kipisílni, nem? Tehát egy általános iskolában se ez van. És ugye ilyenkor meg az benne szerintem nagyon nehéz, hogy neked valójában tulajdonosként inkább azzal kéne foglalkoznod, hogy a dolgozóid megértsék a perspektívádat, és hogy együtt akarjanak veled dolgozni annyira, hogy húzzák neked úgy az igát, ahogy te szeretnéd.
1: Ez egy jó célkitűzés kell hozzá, úgy, hogy megértsék a dolgozók is, hogy mit akarunk elérni.
2: Soha nem a büntetéssel sikerül ezt elérni.
1: Vannak még ilyenek? Egyébként ezt hallgatóktól kérdezem, vagy kérdezzük, hogy amit így, hát kvázi értelmetlenségnek gondolsz. Annak idején, amikor mi elkezdtünk dolgozni, ez nagyon-nagyon régen volt, a Békés Csabai BHG gyárba még volt, ugye oda jártam gyári gyakorlatra, még volt leolvasó kártya. Tudod, be kell csekkolni velem. Becsek, kicsek szépen. Aztán rájöttem, egyébként ez nekünk is van, most csak már digitális, tehát nem olyan izé, de ott ki kellett tenni a kártyát, hogy voltak nevek, és akkor oda tetted a sajátodat, hogy te itt vagy.
2: Ez adminisztratív szempontból, ugye ez egy olyan dolog, hogy amikor valahol írnak, mert elvileg nem a kötelező írni, hogy a jelenlétedet, hogy mikor vagy bent, akkor ugye ezt megkönnyíti ez a hivatalos verziója ennek a sztorinak. Nyilván van ellenőrzési funkciója is, de ezek a felnőtt pórázok már azóta sokkal magasabb szinteken funkcionálnak. Most már ugye az van, hogy amikor jött a Covid, akkor megjött például a home office-nak a tömeges igénye, hogy ne lájon sehol se a termelés, és ugye megengedték az embereknek azt, amit előtte nagyon sok cég nem mert megengedni, mert kilopják a szemüket is, és akkor ugye hazaengedték őket, és akkor rájuk tették ezt a digitális pórázt, amikor ugye nézik a tevékenységedet a monitoron, hogy mennyit mozog az egér, és a többi, és a többi. Utána pedig megpróbálták különböző vállalatirányítási rendszerekkel bebiztosítani magukat, hogy le tudod-e regisztrálni, hogy mi az, hogy elvégezte. Igen. Valóságban meg szerintem az a fontos, hogy szerintem a jó cégnél az van, hogy projekt alapú a munkavégzés, tehát a feladatnak kell lenni elvégezve, és nem szabad szerintem számon kérni, hogy ezt mennyi idő alatt készül el. Tehát, hogy ez most, hogyha valaki egy órát meg tudja csinálni 3 órás munkát, akkor ne kelljen azt a 3 órát a monitor előtt tölteni. Tehát én ezt gondolom, hogy egy jó munkahelyen a projektmenedzserek ugye direktbe dolgozik a dolgozó, az ismeri az ő képességeit, és hogy szerintem nem kell ezt számon kérni, a lényeg, hogy haladjon a munka.
1: Na de ugye itt jön az érdekes dolog, hogy egy csomó cég még ma is ezt úgy méri, hogyha ledolgoztad a 8 órát, akkor te jó munkás ember vagy.
2: Igen, ez nagy butaság. Sőt,
1: igen, hogyha én meg tudom csinálni 5 óra alatt azt a munkát, amit 8 alatt kéne megcsinálni, akkor én elvégeztem a feladatomat, köszönöm szépen, kalap, kabát, viszont látásra.
2: Ennek egy másik ilyen, szerintem ilyen furcsa verziója az, amikor a dolgozók azzal próbálják bemutatni a saját munkamorájukat, amikor túlóráznak. Tehát amikor ott van a 9-10 órákat a munkáján, és utána elmondják az ilyen értékelő beszélgetéseken, de hát én heti 3-szor itt ülök este 8 óráig, és erre mondták azt a németek, hogy ha itt kell ülni este 8 óráig, hogy elvégezd ezt a munkát, akkor te valamit rosszul csinálsz.
1: Igen, nem vagy hatékony.
2: Hát vagy nem értesz ahhoz, amit csinálnod kell, ugye? Vagy valami más csinálsz munkaidőben. És ami ugye magyaroknál még egy plusz adalék, hogy vagy nem annyi munkád van, mint amennyit, amit mondtak, hogy lesz. Tehát, hogy túl vagy terhelve. De egy jó vállalatirányítási rendszernek azt kell például tudnia, hogy meg tudja mondani, hogy ki az, aki túl van terhelve, és hogy hol van mondjuk munkaerő hiány, tehát hova kell még plusz embereket allokálni ahhoz, hogy, hogy az egy megfelelő mennyiségi munkává változzon egy emberre.
1: Na kérlek szépen, egy vasipari cégnél ez biztos, hogy nincsen, így írja a hallgató. A hegesztőknek minden percükkel el kell számolni. Van a céges telefonon egy applikáció, és azt kell folyamatosan benyomni, hogy éppen te mit csinálsz. Tehát hegesztek, nem hegesztek, takarítok, pisilek. Cigi szünetem vagyok, darut kezelek. És hát, a többi, és a
2: de
1: többi.
2: De akarsz ilyen helyen dolgozni hegesztőként? Nem. Mert például hegesztőként szerintem rengeteg állás lehetőség áll rendelkezésre, iszonyatos munkabérük van, rettenetesen jól tudnak keresni, jó helyeken tudnak dolgozni.
1: Most fogsz ezért kapni?
2: Hát figyelj, ez van, hogy én nem vagyok biztos bennem, úgyhogy én hegesztőként szeretnék olyan helyen dolgozni, ahol ilyen szintű a bizalom, nem? Tehát, hogy...
1: De ez bizalom... Bizalom kérdése, hogy egyébként ennyire nyomon követnek? Tehát te akkor munkaadóként nem bízol meg az embereidben?
2: Hát azért lehet az kérdezem, is, hogy vagy az van, hogy a maga az irányítási rendszer van rosszul kidolgozva, tehát sok emberre jut egy főnök, és akkor nem tudják ugye belátni a munkának a mennyiségét, meg a visszaellenőrizhetőségét, vagy pedig egyszerűen csak az van, hogy hát most csúnyán fog fogalmazni, fillerbaszó valaki ott a cégnél, aki azt mondja, hogy igen, hogy szeretném, hogyha itt a utolsó forintig visszakerülne hozzám a befektetett pénzem, amit ugye munkabérre költök, ez is benne van. Azzal akarnánk indokolni, hogy ellenőrizni szeretnék a hatékonyságunkat, akkor viszont időszakokat csinálnánk, amikor mérnénk a munkát.
1: Nem 0-24-ben.
2: Nem 0-24-ben, szerintem.
1: Na még egy izgalmas felvetés, leszoktam a kávéról, írja a hallgató, onnantól kezdve, amíg a többiek kávészünetet tartottak, nekem kellett tartanom a frontot, mondván én úgyse kávézom, szóvá tettem, hogy mivel nincs káros szenvedélyem, akkor nem jár a szünet, míg a többiek cigi és kávészünetet tartanak. Mondták, hogy nem.
2: Igen, ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy egyik kedvenc ilyen dolgozói a habitusom az volt, amikor egy csaj lejárt cigizni a dohányosokkal, és akkor így, és akkor kérdeztem, hogy miért? Hát ha nekik is járnak, akkor nekem is kell. És nekem ez azért esik rosszul mondjuk HR-esként, mert ez azt jelenti, hogy ő nem vonódott be a munkájában, neki nem engage-el, tudod, így azzal, amit csinálnia kellett, ez nem érdekli.
1: Hát mert de, ugye azt de nézzük, állj már meg! Hát most ülünk tizen az irodában, négyen dohányoznak, és minden órában lemennek 8 percre cigizni, akkor addig mi, akik nem dohányzunk, értve én igen, de mondjuk a többi, a nem dohányzók, addig melózzanak?
2: Nem, ő mindig lement azok, akik éppen lementek dohányozni, tehát nem az volt, hogy ugyanaz a négy ember ment, hanem akár még szobából lement valaki, ő lement velük, tehát ő mint egy ilyen földi helytartó, mint maga a láng a dohányzáshoz ott állt mindig, hogy hát de hát most dohányoznak is, de a csapat mindig cserélődött, tehát nem az volt. És én ebből azt szűrtem le, hogy őt nem érdekli, mi történik a munkahelyén, az érdekli, mi van odakint, és neki odakint kell lennie. Igen, szóval ez más nyilván, de szerintem, ha teljesen őszinte akar lenni magával minden dolgozó, aki nem egy olyan helyen dolgozik, ahol tehát nem egy véglet a szituáció. A 8 órás munka az nem nagyon, tehát nem tud minden, az év minden napjában 8 órás munka lenni. Ez egy hülyeség. Tehát, hogy van, amikor az ember két órát dolgozik, van, amikor 10-et dolgozik, de nincs olyan, hogy ez fixen 8 óra. Ha csak nem gyár, de nyilván a gyárban tud ez lenni, de hogy az összes, ami szellemi munka, az nem tud ugyanannyi lenni.
1: Igen, azt meg tud csinálni egyszer 5 óra alatt, egyszer meg 10 óra alatt.
2: Meg hát ember vagy. Van, hogy érzemleg annyira rossz helyzetben, hogy nem vagyok.
1: Jó, de nagy cégben van 400 ember, vagy ezen ember dolgozik. Hát ott nem tudsz mindenkire egyesével figyelni.
2: Igen, de ezért nehéz cégvezetőnek lenni, ezért kapják ők a nagy gempát a végén, ezért nem alszanak ők hajnal 3 után, ezért van nekik merevedési zavaruk, mert ez olyan szintű feszültség.
1: Honnan tudod ennyire jól?
2: Mert mindent tudok, Feri. Mindent tudok. Tehát ez egy akkora feszültség, amit csak, de ő nem, ő, tehát ő alkalmazott.
1: Ahogy azért elég komoly.
2: De ő alkalmazott, az más, mert az más. A fura, az a nehéz, amikor tulajdonos vagy.
1: Aha.
2: És az van, hogy nagyon könnyű mutogatni rájuk, hogy miért ilyenek, meg miért gondolkodnak így, de azt a feszültséget, ami azt jelenti, hogy fizetést kell adni embereknek, hogy be kell jönni, tehát hogy ezt azért meg kell tapasztalni ahhoz, hogy megértsd, hogy a pszichózis hogy alakul ki. Mert könnyű őket rossznak feltüntetni, de valójában az egész HR-nek arról kéne szólnia, hogy összehangolja ezeket a fajta félelmeket és feszültséget a dolgozó és a tulajdonosi réteg vagy a vezető réteg között. De nem, ez nem, ők nem rossz emberek, nem azért csinálják, hanem mert így eszkalálódik az ő saját üldözési mániájuk.
1: Hát minden egyes ilyen elmebeteg tulajdonos valaha jó ember volt.
2: Ő elindult, neki volt egy álma. Neki volt egy álma.
1: Igen, és azt, ha beledöglünk, akkor is meg.
2: Ő valamikor bízott az emberekben, ő hitt az emberekben, ő azt gondolta, hogy ez menni fog, csak el kell nekik mondani, hogy mit csinálnak. És aztán jöttek olyan emberek, akik megmutatták, hogy ez nem így működik. És ugye, tehát nyilván ők is végigmentek egy tanulási folyamaton, ahol ezt szűrték le a végén, hogy nem szabad érzelmileg bevonódni, hanem úgy kell őket kezelni, mintha nem is tudom, mik lennének. És tudod, ezért kell kijönni az elefántcsontoronyból, és elmenni és racionalizálni a hülyeségeidet, nem elmenni teljesen a falig, hanem azt mondani, hogy jó, oké, ezt értem, ez most túl van tolva, ez most nem szabad. És erre kell a HRS, hogy ezeket a madzagokat rángassa, hogy mi az, ami oké, mi az, ami nem oké.
1: Na most nézzétek meg ezt a nőt, aki reggel beállított egy rettetes ahotával is vicceket olvasott, és utána mit kaptunk?
2: Na, mondom neked, Pistike! Kikiabál ennyire nálad?
1: Én úgy szeretem, hogy ilyen okos vagy. Ez nagyon menő volt.
2: Nincs ez sokszor szükségem, de azért...
1: Igen, ez nem az a műsor, hogy ahogy ezt sokszor elővesszük a hahotát annál inkább, de ez jó volt, köszönjük szépen.
2: Hát igazán nincs mit, nem volt interjú alanyunk, úgyhogy ma én voltam az, de nem, igazából csak az van, hogy ilyen az felé, amikor valaki munkahelyeken dolgozik, akkor magára szedezt.
1: Istenem, ha egyszer kipróbálhatnám, még egyszer kipróbálhatnám. Én dolgoztam egy csomót ilyen helyen, utáltam is, mint a szart, el is jöttem.
2: Hát figyelj, tök nehéz a munka. Tehát, hogy azért ezt a végén ezt azért ki kell mondjuk, hogy dolgozni nehéz, mert amikor bemész a munkahelyedre, akkor mindig lemondasz valamiről, amit amúgy otthon csinálhatnál.
1: És sokkal szívesebben, mint a munkát.
2: Igen, és amúgy
1: munkáltatónak máshol.
2: Igen, és munkáltatónak lenni is nehéz, de ez visz minket előre.
1: Na jó, szóval beszéltek a HR-rel, az a biztos. 5 perc múlva lesz 9:30, a hírek után jövünk a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Ismét razziát hirdetett a rendőrség, ingyenes szűrővizsgálatokkal várják a dohányosokat. A korábbinál súlyosabb bírság várhat a gyorshajtókra Horvátországban. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, ismét razziát hirdet a rendőrség. Vasárnapig ellenőrzik a közlekedőket, az ittas sofőröket szeretnék kiszűrni a forgalomból. A program részeként 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz pénteken, aznap bárhol számíthatnak ellenőrzésre az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is rontja a reakcióidőt, és jelentősen növeli a balesetek kockázatát. Érdemes lesz kémlelni az eget a napokban, különleges együttállást figyelhetünk meg holnap és holnap után napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik majd fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is. Mindenről Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak.
1: Ingyenes szűrővizsgálatokkal várják a veszélyeztetett dohányosokat egész nyáron. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat várja tüdőrák szűrésre. A résztvevők alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzés funkciós szűrésen és személyre szabott tanácsadáson is részt vehetnek. Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú alvás is összefügghet a szervezet gyorsabb öregedésével. A legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. Bár

0: A 36-37 fokos kánikulára. Ma még megjelenhet egy-egy zápor, délután 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán többfelé eshet, a hűvösebb hajnal után délután 30 fok fölötti értékekben bízhatunk. Csütörtökre száraz időt mondanak, pénteken és a hétvégén pedig igazi kánikula lesz 36-37 fokos csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Fél tíz múlt 8 perccel. Balázs ugye itt volt velünk fél 9-ig, csak aztán el kellett rohanjon, de holnap már megint jön. Úgyhogy a Best of első részében ő is benne van. Borics Ádámmal beszéltünk, mert hogy Trump elnök kitalálta, hogy a UFC gálát azt a Fehérház kertjében kell megrendezni. Egy egészen komoly, igen. Úgy kigyorsan nálunk ilyet szoktak építeni, mikor lagzi van, csak egy kicsit olcsóbb. Viszont többet lehet inni.
1: A rócsós időszakra emlékszem még, amikor mentek ezek a... Minek volt a rócsója? Amikor mentek ezek a kitelepülés Tesco parkolóba?
0: A mindenhova is. Mindenhova
1: volt
0: is.
1: Ennek szezonja.
0: Istenem, mi kezdtük a Danubius rádióval?
1: A jó világ
0: volt még, úgyhogy fölhívtuk Borics Ádám MMA harcost, akivel beszélgettünk a gáláról, és utána pedig egy vizere esetet próbáltunk földeríteni, hogy Alicante-ban ugye minden csomagot megbüntettek, 25 ezer forintos büntetést kapott az is, akinek befért a ketrecébe a csomag, úgyhogy fölhívtuk a vizer szóvivőjét, hogy legyen olyan kedves.

0: nekünk, hogy mi az igazság.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
2: Igen, azt mondja, 60-80 millió dollár a büdzséje ennek a sztorinak. 18-20 Bagó. Milliárd forintból rendezik ezt.
3: Bagó, ez semmi. Ez semmi. Ebben Fási Ádám koncert nem jön ki.
2: De. Adjad már, itt is ment már azért 18 milliárd teljesen értelmetlen dologra, úgyhogy ahhoz képest nem egy akkora, nem egy akkora összeg, 68 millió dollár.
3: De lehet hogy... a posták a füvet?
2: Egyébként igen, igen, igen, igen.
4: Hát sokan ez miatt is panaszkodtak, hogy a Tahérház kertje nem erre való. Szerintem elképesztő volt, amit
3: azt látottunk. Magdóliák?
2: Figyelj, a csávó mennyire el van borulva, de tényleg, hogy ezt megengedi a fejleszkedőként, tényleg, igen. És mi van veled, Ádám?
4: Most itthon vagyok, nekem még egy mérkőzésem van ebben a szervezetben, valószínűleg 2027-ig van szerződésem, és aztán meglátjuk, még nem tudok semmi biztosat mondani, de nekem az én menedzserem, pont ugyanaz a menedzser, aki Justin Gaethje-nek mondjuk, ott volt most, pont nézem a közvetítés, a nyakában van Justin Gaethje, lehet, hogy máshol fogom folytatni a karrierem, erről még nem tudok nagyon semmit mondani, de nekem most kell egy nagy győzelem. Az utolsó mérkőzésem sajnos nem sikerült, szóval most az a fókusz, de elsősorban most a kislányom.
3: Hát, tudok neked egy jó ellenfelet, tudok esetleg a Balástól megverni.
4: Én benne lennék.
3: Figyelj, most a magasznak feszültség.
4: Parlamenti gálán megcsinálhatjuk.
3: Az országház előtt, hogy összeverrek téged, Balázs, nem akarod?
2: Nem, én már a gyerekemet küldöm, inkább Benit beküldöm. Azt tudom, hogy néha ott van ő is, meg találkozhatok.
4: Így van, mi találkoztunk, igen.
3: Viszont
4: igen,
3: azt mondják,
2: Benivel hogy egy helyen edzetek.
3: Ahol érdemes, az Babót. Babóton egy MMA
0: nem. Babót vegyenek az MMA. Ez az.
3: Tessék, így van, szerintem is Babót MMA.
2: Igen, ezt állam biztos, hogy van egy fesztivál Babóton, nem tudjuk, hogy honnan, miképpen, de elképesztő line-upot raknak össze, és évről évre fejlődnek. Figyelj, itt valaki kérdezi, hogy McGregorra mi a helyzet? Ez az 5 éve ígért visszatérés jön, nem jön, lesz ebben valami, ez csak PR?
4: Most érkezik majd a másik nagy UFC rendezvény, ez a International Fight Week, azt hiszem júliusban, és úgy néz ki, hogy Conor McGregor is
2: visszatér.
4: De igen, és pont akkor jelentették be ezt a hírt, amikor a Netflix rendezett MMA gálától nagyon-nagyon-nagyon okosan halad előre a UFC, elképesztő hava jutottak, tényleg azt mondják, hogy talán ez a második Super Bowl, amit most és majd rendeztek a Fehérház gáláján, tehát hogy olyan nézettséget remélnek. Én nem gondolom, de 30 év alatt, ahol jutott a MMA, meg a UFC, az elképesztő, mindenkiről beszél.
2: Hát a Conor McGregor visszatérésed az nagyjából azóta lebegtetik, mióta ő nyugdíjba vonult, hogy visszajön.
4: Hát már elég régóta.
2: Igen.
4: Akkor hiszem el, ha látom.
2: Akkor már tényleg csak a Khabibnak kell visszatérni, és akkor mindenki visszajött, aki számított ebben a sportban.
4: Hát az annál nagyobb meccset nem lehet rendezni soha, mint ami, ha megrendeznének egy Conor Khabib visszavágót, akkor az mindenféle rekordot megdöntene. Igen.
2: Én mindig mondom a Beninek, bár ő sokkal jobban érte ez meg a Noel is, hogy szerintem a minden idők meccse volt a Khabib Conor. Tehát, hogy az valami olyan történet volt, és két olyan sztori fordott össze, hogy azóta se láttunk ilyet. Ugye ezt most is nem szeretett.
4: Nem is fogunk.
2: Tehát az
4: a két... Nem is fogunk.
2: Az
4: a Conor McGregor egy is megismerhetetlen, és szerintem a Khabib is Conornak köszönhető. Ha Conor nem lett volna, akkor ez az egész dagesztáni vonal nem lett volna olyan, amilyen most. Minden Conornak köszönhető, és Conor egy is megismételhetetlen szerintem.
2: Ádám, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk. Hát reméljük akkor a bunyód minél előbb összejön. Mi azért nagyon
4: drukkolunk. Köszönöm szépen.
0: Ez a pénz, ez az övék, vagy ez a vizeré lesz?
5: Fel van osztva egyébként, hogy melyik része hová
0: tehát,
5: megy.
0: Hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
5: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagy tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és az, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kis táska beférjen a szék alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, az befér a szék alá. A nagyobb csomagok pedig a fenti tárolóba. És hogyha ezeket egyébként betartják az utasok, akkor minden további nélkül felengedik őket, és fel kéne, hogy
0: ez tök tiszta, igen, ez tök tiszta, hogy miért kell nektek, mert akkor mindenki ízével kétszer egy méteres bőröndel utazna, ingyenesen, tehát én ezt abszolút értem, hogy miért kell ezt beszabályozni. Ugye az nem volt tiszta, hogy ezért a beengedésért ki a felelős, de akkor a földi kiszolgáló személyzeté ez a buli.
5: Hát mi vagyunk a felelősök, mi vagyunk a megbízója a földi kiszolgálóknak, de igen, tehát ezt mi nem kértük tőlük, hogy ők ezt ilyen, hát nem is azt is szigorúan tartassák be, mert konkrétan nem a szabályokat tartották be.
0: Hanem mindenkit megbüntettek.
5: Pontosan, tehát nem írja elő semmilyen szabály, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
0: Na hát, ezt várja, ezt kivesszük.
5: Én ilyeneket olvastam. Hogy...
0: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
5: Tehát persze, nyugodtan, mert ez így van.
3: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
5: Ezt nem tudom biztosra mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptére külön szerződés köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptéről.
3: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik.
5: Szerződésben erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spanyoloknál ez így.
3: Ez megmagyaráznak a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben.
0: Ja, ahol nincs jutalékot,
3: felesleges velük küzdeni.
0: Minek?
3: Meg most sokszor azt látom, hogy késledeti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt veszel magától a szolgáltatástól, hogy emiatt nem fordulhat elő késés például?
5: Emiatt ezt azért látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez itt tablet időt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idejük van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon kekeckednek, akkor még a kereképzelhető emiatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
0: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
5: Persze, nem, tehát hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és hogy megtartották a számlát. Tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizzairnek, viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét. Tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszok nem visszatérítés jár.
0: Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés. Az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet, mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12.000 forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
5: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, tehát nincs erről szó, és nem is játszunk erre, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenést, azt nyugodtan foglalja le, mert hogy nem lesz ebből probléma a nyáron.
1: A Rádió Egyen.
0: Hamarosan 10 óra van, úgyhogy elindítottuk a hétfőt, holnap megint jövünk, akkor már Balázs is lesz, de ugye ma is volt csak 8:30-ig.
3: Aki akarta, hallotta.
0: Aki akarta, hallotta, osszátok be. Jóból ugye keveset adnak, azt szokták mondani. Van nagyon jó támogatója van a naphallgatójának. Csípet, Ropi, jó, nagyon szeretem.
6: Balázsék.
0: Ez hát óriási, szevasz Péter.
3: Vett tiszta siker. Ezt úgy hívják.
6: Köszönöm.
0: Nagyon-nagyon szívesen. Az van, hogy ugye Eszter hozott már egy hahot a könyvet nekünk, és óriási vicceket olvasott, ezért megőrült a hallgatóság jelentős része.
6: Igen,
0: és hát viszonylag jó vicceket, meg kevésbé jókat is küldött nekünk. Te küldted az egyik pályaművet, ami így szól.
3: Már játsszuk el, úgy legyen az, hogy én vagyok az apa, te meg a fiú, jó?
6: Jó, rendben.
3: Mert hogy a Ferivel játsszuk el, vele játsszuk el?
0: A Péterrel is.
3: Jó, Péter, akkor játsszuk együtt. Én vagyok az apa, jó?
6: Jó, rendben.
3: Mert?
6: Mert, hogy ne.
3: Mit iszol, kisfiam?
6: Savat.
3: Mit?
0: Hát így sokkal jobb volt, mint
3: olvasva. Szeretem.
0: Zseni volt, figyelj, mutatjuk, mi az ajándékod.
6: Köszönöm.
7: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
6: Nagyon jó.
0: Hát nagyon szívesen, ilyen jó viccre megérdemled.
3: Megdolgoztál.
6: Nem számítottam rátok, őszinte leszek.
0: És ugye mondtad, hogy Balázsék, tehát van balázsékos ajándék csomag is, full extrasztok a hétfődet. Szevasz, hello!
6: Nagyon sziasztok, szép napot, sziasztok!
3: Neked is szia.
0: Jó, holnap ne hozza a hahotát, jössz holnap?
3: Nem viszem haza, ez most itt lesz, ez itt rendszeresítettük, és a 101. kiadvány pedig nem sokára érkezik, csak mondom neked.
0: Arra, borzongva várom.
3: Június 30-án jelenik meg a 101. hahota.
0: Jó, visszatérünk rá, meg holnap mi is visszatérünk, reggel jövünk, szevasztok!
3: Puszi!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-e.

0: Rádió 1-et.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt.
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Láng negyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
16: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
17: Szia, drágám! Na rá is, tenél aludtam ma is.
16: De jó neked. Mi a titkod?
17: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
16: Sedacor Forte.
17: És a koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Az új Buda Centerben rólad

0: játszol. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Gól! Ezt az ittszert nem hagyhatod ki. Vásárolj 45 ezer forint feletti értékben LEGO termékeket a LEGO Store Budapest üzleteiben, vagy a bravostore.hu-n, és egy 10 ezer forint értékű hivatalos LEGO foci VB emblémát kapsz ajándékba. Szurkoljunk és építsünk együtt! Várunk a budapesti LEGO Store üzletekben és a bravostore.hu-n.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
3: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Termal Spa. Sárvár.
1: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a LEGO Store táborban. Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a LEGO Store táborban. Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-ig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
4: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most

azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: megszólítani a rádió eszlogenjét. Sok sikert kívánok mindenkinek, amíg jönnek a hívások, információk és zenék. Ray Daltontól a Do It Again biztosan jön. Hozok egy jó kis Topic dalt Ace Everest-szel és az ATB-vel, de itt lesz Lady Gaga is és az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Balázsékkal, a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139 900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave csont nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
0: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel

0: koktél csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
1: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: long, long time.
1: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Július 2-3-4 Sopron Fest, és ez is egy olyan fesztivál lesz, amit megtömünk vidám, boldog Rádió 1 hallgatókkal, akik szeretnek bulizni, akik szeretnék jól érezni magukat. Halló!
2: Szia, a játék, ha jelentkezek.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Marci vagyok, Szegedről léptem, most parkolok, behallottam, hogy játék van, mond, át erre rá kell repülni, mert hiába szegedi vagyok, Sopron itt van egy köpésre, hogyha kell.
1: Jó nagyot kell ahhoz produkálni.
2: Hát, yeah. Van tüdő.
1: Akkor eresz ki a hangot, kérem a Rádió 1 szlogenjét.
2: Rádió 1, csak igazi, mai sláger meg!
1: 10. lettél!
2: Ez az! Ez fantasztikus, hát ez elsejtem, köszönöm.
1: Mutatok valamit?
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Ezt így elvitted tőlünk.
2: Ó, nagyon király.
1: És drága Rádió 1-esek, lesz itt még játék. Nagyon sok a követ.

0: hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este történelmi győzelemmel mutatkozott be a német válogatott a foci világbajnokságon. 7-1-re valósággal tönkretette a torna újoncát, Curaçaót, akik történetük első VB gólját ugyan megszerezték, de a végeredménynek aztán nem örülhettek. A magyar idő szerint este 10 órakor kezdődött Hollandia-Japán mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A hollandok agresszív játéka 3 sárga lapot jelentett az este folyamán. A késő éjszakai mérkőzésen Elefántcsontpart 1-0-ra elverte Ecuadort, és a számunkra kora reggel zajlott Svédország-Tunézia mérkőzésen kiütéses győzelemmel robbant be a svéd válogatott, 5-1-re verte el azt a Tunéziát, akik a fél idő előtt még szereztek egy szépítő gólt, de a végeredmény elkeserítő lett számukra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

Show. A rádió egy stage-en minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regali.

0: vezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20. Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett. Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
10: Feel the summer! Élj át a nyár legszebb érzéseit! Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár! Spirit Hotel Termal Spa, Sárvár!
11: Építés, játék,

0: Aldi.hu.
1: Aldi Freestylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: BSV és a KEH Siófokon a plázson július 3-án.
3: Kapunyítás 19 órakor. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: Várunk mindenkit szeretettel.
4: Ma is 17 órakor. A lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb

0: Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerek.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

Balázsékkal. A Bahar Kopján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, aki készen áll arra, hogy egy őrült nagyot bulizzon a Rádió 1 segítségével, az most kezdjen el telefonálni a játék kapcsán, mert hogy július

0: csak igazi mai sláger vagy. Ugye mondtam, július 2-3-4 Sopron Fest, erről sem maradhatnak le a Rádió 1 hallgatók, ezen a héten sok mindenkit bejuttatunk majd. Halló!
1: Szia! Játékos szeretnék jelentkezni.
0: Mi ez az izgalom?
1: Meglepődtem, hogy felvetted.
0: Hogy hívnak téged?
1: Szabina.
0: Szabina, honnan csörögtél?
1: Hát Sopronból, de jelenleg úton vagyok Ausztriában.
0: Hallom, autózgatsz nagyon, de ezek szerint Sopronból szeretné bejutni a Sopron Festre.
1: Hát igen, nagyon.
0: Hát akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: 10. lettél.
1: De mondod.
0: De bizony.
1: Tényleg nem gondoltam volna.
0: Te vagy az óra máz listája, úgyhogy mutatom, hogy mi a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: És ez a játék délután folytatódik. Egész héten beszerezhetőek a páros napi jegyek a Rádió 1-en, csak figyelni kell a műsorunkat, mikor

0: igazi mai sláger megy. Ahogy mondtam, fogunk még játszani a mai nap folyamán sokszor, de most a Daily Mixet indítjuk majd az ebéd mellé. Sok-sok zenével, minimális beszéddel. Az olasz DJ Hypaton kezd hamarosan. Ez az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Július 4.

0: Egyen.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
6: Június 13 és 19 között.
5: Ez az!
6: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és

0: tél csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
3: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
7: Ezt az ittszert nem hagyhatod ki! Vásárolj 45.000 forint feletti értékben LEGO termékeket a LEGO Store Budapest üzleteiben, vagy a bravostore.hu-n, és egy 10.000 forint értékű hivatalos LEGO foci VB emblémát kapsz ajándékba. Szurkoljunk és építsünk együtt! Várunk a budapesti LEGO Store üzletekben és a bravostore.hu-n.
8: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap!
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
4: Rádió
9: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gól! Ezt az ittszert nem hagyhatod ki! Vásárolj 45 ezer forint feletti értékben LEGO termékeket a LEGO Store Budapest üzleteiben, vagy a bravostore.hu-n, és egy 10 ezer forint értékű hivatalos LEGO foci VB emblémát kapsz ajándékba. Szurkoljunk és építsünk együtt! Várunk a budapesti LEGO Store üzletekben és a bravostore.hu-n. Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

történt vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában BB Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most, ez a New Religion a Rádió 1-en.

van egy szabály, ha valami működik, akkor senki nem keresi, ha valami nem működik, akkor azonnal őt hívják. Ma valahogy állandóan csörög a telefonja, úgyhogy fülhallgatóval hallgatja az igazi mai slágereket.

0: igazi mai sláger megy, és egy isteni popzene indítja majd az órát. Azoknak lehet segítség majd a Blood Running, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül. Szakítás, esetleg munkahelyi zűr. Amíg vér folyik az ereinkben, addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Ray Dalton, Blood Running, az óra elején mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
4: Szia drágám, na rá is, tenél aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacor Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Thermal Spa. Sárvár.
8: Gól! Ezt az ittszert nem hagyhatod ki. Vásárolj 45.000 forint feletti értékben LEGO termékeket a LEGO Store Budapest üzleteiben, vagy a bravostore.hu-n, és egy 10.000 forint értékű hivatalos LEGO foci VB emblémát kapsz ajándékba. Szurkoljunk és építsünk együtt. Várunk a budapesti LEGO Store üzletekben és a bravostore.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mindenkinek van egy ilyen szereplős emléke. Szerintem ezekre talán jobb nem is visszaemlékezni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, nem voltunk annyira jók, mint Teddy Swims. Ő középiskolásként már komoly műzikelekben szerepelt, mostanra pedig az ő dalaival vannak tele a slágerlisták.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Igazi mai sláger megy mindenkinek, aki velem dolgozik, de a hűtőgép szerelőknek is. Nagy pacsi fecókám most küldött SMS-t, hogy egyáltalán nem bánja, hogy nem tombol kint a kánikula, mert így nem agyal a hűtőházban azon, hogy de jó azoknak, akik nyaralnak. Hát fecókám, azért te is eljutsz majd nyaralni, hidd el. És természetesen hozom az igazi mai slágereket, ezt nagyon sokan fogják megköszönni nekem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

egyébként a legfiatalabb zenész, akit beiktattak valaha a dalszerző hírességek csarnokába, 36 éves Taylor Swift. Azt mondja, a munkájában nincsen semmi tanult dolog.

0: Itt a Rádió 1-en pici szünet után azonnal indul az újabb zenei óra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Hoppá! Szerintem ez pirosabb!
4: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
5: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goldjackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor
7: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
11: Aldi Fresh Stylers! Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint! Aldi! Frissesség minden nap!
12: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Most az az útvonalok, hogy mosogatok.
14: Hát és odainteged?
13: Kis túlzás, előblítem a tányért, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem oda nem tudom, hogy mennek föl. Nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit csinálnak? Fészket raknak?
14: Szerintem megeszik a szigetelést.
13: Valamit szerettek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
15: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel kapcsolatban, hogy másfél éve fennlaknak ezek a
13: tetőnök. Igen.
15: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet. Azok már egy kolóniákat építettek ki. Oda fent, nem egy város, egy világ, egy univerzum.
13: Igen, ott egy külön univerzum.
15: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. És ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
13: Besik az eső, tudod.
15: Figyelj, mondom, mit kell csinálni. Kapd el a főnököt.
13: Igen.
15: Bevisz a magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondod neki, hogy figyelj.
14: A békés egymás mellett élés mellett
13: vagyok. Nem akarok nektek rosszat.
15: Azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
13: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
15: Ácshangya. És ezek a fába költöznek be.
14: A tetőn van fa.
13: Szétszedik a tetődet. Szétszedik. Szétrágják.
15: Most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszani a tetődet.
13: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
15: 4 kiló darabja.
13: 4 kiló.
15: Akkor meg palota pincsi. Éjszaka nem használja. Nincs semmi.
13: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van.
14: Ki volt ott korábban?
13: Valószínűleg ők.
14: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
13: Építs csak ebben rovarhotelt. Faházan van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi.
15: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
13: De. Igen.
15: Legközebb létezés, nem ízes kalácsból építkezik.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió
1: 1. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: sokkal, sokkal nyáriasabb lesz, több napsütéssel, úgyhogy készülünk lélekben a nyaralásra ezekkel a zenékkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon, a használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.

0: foci VB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Spanyolország zöld foki köztársaság mérkőzésen a H-csoportban igazi Dávid és Góliát csatára számíthatunk ma. Spanyolországot sokan ugye a végső győzelemre is esélyesnek tartják. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen Belgium csap össze Egyiptommal a G-csoportban. Igazi csemegére számít a sportsajtó, főleg, hogy Kevin De Bruyne utolsó nagy VB tornájára fókuszálnak. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzés a H-csoportban, és hajnali 3 órakor lesz látható az Irán-Új-Zéland mérkőzés a G-csoportban. A FIFA ranglistáján 20. helyen álló Irán története során először jutott ki egymás után kétszer a világbajnokságra, és ez óriási önbizalmat ad nekik.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4.

0: Fanfestre a Rádió Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Július 2-án, 3-án és 4-én Sopron Fest olyan előadókkal, mint a Prodigy. Ott lesz Azaria, Bagosi, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, a Halott Pénz, Valmar, vagy éppen a Well Hello, és még mindig nem soroltam fel az összes fellépőt. Páros napi jegy a tét, hölgyeim és uraim, a hallgató által választott napra. Ez persze valakinek meg kellene nyernie. Halló!
1: Szia, Dani vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dani, honnan hívtál, mit csinálsz?
1: Győrből. Éppenséggel az egyik ügyfelemet tartok ki, alkatrész beszerzés szempontjából.
0: Úton vagy, autózol?
1: Igen, igen.
0: Sokat hallgatsz minket, úgyhogy tudod a szlogenünket.

0: Rádió egy, csak igazima is sláger megy.
1: Tizedikként hívtál fel, miközben autózol.
0: Köszönöm szépen. Nagyon örülök.
1: Figyelj!
0: Egy busz pont rajta volt az egész Molinói Sopron Festnek, úgyhogy gondoltam, pont jókor jöttem, éppen ideértem az ügyfélhez, akkor mondtad pont ezt szlogent, úgyhogy...
1: Akkor még hallani is fogsz róla, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Sőt, akkor ott is leszel?
0: Ott leszünk mindenféleképpen.
1: És ki lesz még ott? Ez itt a kérdés. Játék! A következő órában is lesz a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, és azonnal indul az újabb zenei óra ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Balázsékkal. A Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
5: Ahol ezt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
4: Ez az!
5: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgyis te...
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivál.

A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki

0: vezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió 1-jel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-jel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Harrison Kuma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Arnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
0: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet, 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, nagyon-nagyon sok hallgatót juttattunk be a partira, és akkor most érkezik a Sopron Fest július 2-án, 3-án, 4-én. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel 10-ként, mostantól a forradalótól a 20-as 311-en, ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert!

0: Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. Július legelején Sopronban jön a Sopron Fest a Prodigyvel és a magyar fesztivál zenekarok legjobb neveivel. A 10. telefonálót bejuttatom oda. Halló?
1: Rádió 1, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Fodor Zsolt.
0: Zsolti, úton, ahogy hallom, honnan éppen?
1: Így van, itt Hollókő magassága.
0: Hol vagyok? Ja, megvan, Hollókő. Jól szólunk Hollókőn?
1: Nagyon jó.
0: Mit hallottál, mi a szlogenünk?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert felhívtál 10-ként Hollókőről!
1: Ez az! Szuper!
0: Meg se állj Sopronig, jó?
1: Oké, rendben van. Nagyon szuper.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Köszönöm szépen.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj!

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este történelmi győzelemmel mutatkozott be a német válogatott a foci világbajnokságon. 7-1-re valósággal tönkretette a torna újoncát, Curaçaót, akik történetük első VB gólját ugyan megszerezték, de a végeredménynek aztán nem örülhettek. A magyar idő szerint este 10 órakor kezdődött Hollandia-Japán mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A hollandok agresszív játéka 3 sárga lapot jelentett az este folyamán. A késő éjszakai mérkőzésen Elefántcsontpart 1-0-ra elverte Ecuadort, és a számunkra kora reggel zajlott Svédország-Tunézia mérkőzésen kiütéses győzelemmel robbant be a svéd válogatott, 5-1-re verte el azt a Tunéziát, akik a fél idő előtt még szereztek egy szépítő gólt, de a végeredmény elkeserítő lett számukra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Júli

0: Rádió Egyen.
1: Hallgat a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Szép délután mindenkinek, jó utat annak, aki vezet, én Györke Attila vagyok. Öttől ma is lesz live mix, Juhász Geri pihen, jön majd Király Tamás helyette, és ma Loving Arms mixel nekünk. Addig viszont még enyém a stúdió és autós barátaim természetesen ma is kapnak egy dalt.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, 16 óra 18 perc, kaptam közlekedési híreket. Papu azt írta, Budapesten a Tökölin baleset volt a Dózsa-György úti kereszteződés felé haladva, és előtte nem sokkal. Sasa látta, hogy összeütközött két autó az 51-esen Dömsödön, az 51-es kilométernél, itt csak a félpályán lehet autózni. És névtelenül írta valaki, 6-os főút, 3 autó ütközött Pécsnél, a 209-es kilométernél. Jaj, ne legyen ebből baleseti statisztika verseny, jó? Mindenki vigyázzon magára türelmesen az utakon, és várjuk a további infókat a fordulatunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground.

0: foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Spanyolország zöld foki köztársaság mérkőzésen a H-csoportban igazi Dávid és Góliát csatára számíthatunk ma. Spanyolországot sokan ugye a végső győzelemre is esélyesnek tartják. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen Belgium csap össze Egyiptommal a G-csoportban. Igazi csemegére számít a sportsajtó, főleg, hogy Kevin De Bruyne utolsó nagy VB tornájára fókuszálnak. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzés a H-csoportban, és hajnali 3 órakor lesz látható az Irán-Új-Zéland mérkőzés a G-csoportban. A FIFA ranglistáján 20. helyen álló Irán története során először jutott ki egymás után kétszer a világbajnokságra, és ez óriási önbizalmat ad nekik.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
8: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algida Smile Jégkrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Erdi szakaszon is. Marci szólt, hogy az M6-oson a 190-es kilométernél dolgoznak a csomópontban, aszfaltoznak, úgyhogy lezárták a Budapest felé vezető oldalra felhajtó ágat. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel! Egy Tiesto-dalt indítottam most el, és hát apropó DJ-k, Loving Arms zenél 17 órától 18-ig a Rádió 1 Live Mix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én

0: Rádió Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: 30 éves Pennyben ez is nyerő,
7: meg ez is, és ez is.
6: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Buongiorno!
15: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
18: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Lego Store táborban! Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a Lego Store táborban! Élet nagyságú Lego szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-ig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
19: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
18: Ezt az ittszert nem hagyhatod ki! Vásárolj 45.000 forint feletti értékben Lego termékeket a Lego Store Budapest üzleteiben, vagy a bravostore.hu-n, és egy 10.000 forint értékű hivatalos Lego foci VB emblémát kapsz ajándékba. Szurkoljunk és építsünk együtt! Várunk a budapesti Lego Store üzletekben és a bravostore.hu-n.
16: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
14: Bizony.
10: Seggben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
20: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kijelentő, de gyerek fogai vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Két évesen két marék legóval leindultam a lépcsőn. És van egy csiga lépcső a házunkba.
14: És a legót pedig nem engedjük el.
20: Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy nem tudom, hogy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
10: Elmúlt a beszéd, azóta tökéletes.
16: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: fokozatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: A Juhász Gergő helyett pedig a mikrofonnál Király Tamás. Szép napot mindenkinek, viszont valóban Loving Arms Andris itt van mellettem, óriási taps neked. Hello!
2: Hello, hello, hello! Mi valahogy mindig úgy alapul, hogy mindig, mikor helyettesíted Gerit, akkor mindig veled vagyok.
1: De várj, most ennek örülünk, vagy nem?
2: Nem, ennek örülünk, persze. Emlékszem, utoljára úgy váltunk el egymástól, hogyha mondhatok ilyet. Azt hiszem, még idén volt egy ilyen helyettesítés. Igen, mert ezek mindig annyira jó hangulatú adások, úgyhogy már mindig úgy válunk el egymástól, hogy nagyon várjuk a következőt. Úgyhogy itt is van.
1: És aki időközben bekapcsolta már a közvetítésünket, mert a YouTube-on és a Radio 1.hu is élőben vagyunk, az látja, hogy teljesen spontán, de tökre összeöltöztünk, hogy a színi felsőben vagyunk, szóval igen. Csak az különböztet meg bennünket, hogy az egyikünk ki van gyúrva, a másik meg el van hízva, de aki ki van gyúrva,
2: az utóbbi vagyok én.
1: Aki ki van gyúrva, az indítja az első.
2: Mindegy, tényleg azt akartam megkérdezni, hogy így nagyon összeöltözünk, hogy milyen boxerben jöttél, de ezt majd később megbeszéljük. Zenéljünk egy kicsit. Beszéljünk, zenéljünk egy picit. Itt is van Kashmir és a Wild Ride. Ezzel nyitjuk a délutáni Lime Mixet. Maradjatok Tomival, és velem a Loving Arms-szal.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Live Mix a lemezjátszóknál a Loving Arms egészen 6 óráig. Sziasztok, a Lébényi pihenő előtt torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé. Egy kamiont láttam vészfilogóval, baleset konkrétan is, de mindkét csáv teljesen beállt. Óvatosan Anditól kaptuk az infót, nagyon köszönjük még egyszer. M1-es Hegyeshalom felé, Lébényi pihenő előtt. Időközben pedig az előző zene alatt pont arról beszélgettünk Andrissal, hogy az megvan, hogy egy hét meg egy nap, az már Szent Iváné, és onnantól kezdve elkezdenek rövidülni a nappalok.
1: Igen, ezt nagyon sokszor mondjuk, hogy tulajdonképpen...
0: az mi?
1: Tehát mondjam, hogy minden nyár ilyen, hát, hogy vége a rádió és születésnapi fesztiválnak, utána kettőt csentintünk, és itt van az ősz. Itt van újra.
0: Így nem érted. Jó, azért még, hogy nagyon ne legyünk depressziósak így június 10-én, de azért ez döbbenet.
1: Igen, beindulnak itt a fesztiválok, utána meg tényleg így csetintésszerűen, de hát azt szokták mondani, hogy jó hangulatban, ugye mindig gyorsan telik az idő, úgyhogy a nyár az mindig tele van aktivitással, úgyhogy nagy valószínűséggel ennek ez az oka.
0: Így van. És ha már nagy fesztiválok, nagy bulik, akkor ne felejtsük el, idén is a rádió egy elviszi a hallgatóit a legnagyobb helyszínekre, a legnagyobb partikba. Ebben például a következő állomás az a Sopron Fest lesz, a kívánság műsorban páros belépőket lehet majd tőlem nyerni, szóval már csak ezért is megéri maradni, és azért, mert most Taylor Swift jön, ugye?
1: Így igaz, nagyon szemfüles vagy. Van ebből a Taylor Swift Opalite-ból egy szuper jó remixem, úgyhogy úgy gondoltam ebbe a délutáni Live Mix-be, itt a Rádió 1-en ez nem maradhat ki. Úgyhogy ez következik itt a Rádió 1-en. Úgyhogy maradjatok jó hangulatban, jó zenékkel, Király Tomival, és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en.

zenét azért nem mutatjuk meg, de ennek örömére legalább egy francia DJ-től fogok majd zenét hozni, mert a következő az éppenséggel nem Cookie-tól, de ugyanúgy francia DJ-től van, és nem mástól, mint David Guetta-tól. Régi nagy kedvencünk ez, úgyhogy nagyon bele fog illeni ide a délutánba, úgyhogy hangerőt fel, hiszen jó hangulatban, és még mindig jó zenékkel megyünk tovább. David Guetta Memories következik itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mix-ben.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Loving Arms szerintem szenzációsat hozott ezen a délutánon. Kb. Így kell elindítani egy hétfőt.
1: Tényleg hétfő van. Utána meg pislogunk kettőt és péntek.
0: Igen, utána pislogunk kettőt és ősz. Igen, de addig még egy csomó buli, egy csomó fesztivál, ahol természetesen veled is lehet találkozni. Andris, zseniális volt, egy nagy tapsot hadd indítsak.
1: Köszönöm szépen. Hát neked kitartás a hétre, úgy tudom, hogy akkor te helyettesíted Gerit végig.
0: Majdnem végig, igen.
1: Majdnem végig.
0: De óriási lesz, mert tele leszünk játékkal, és 18 óra 15 perckor ma

0: pedig az a nagy kedvenc, amivel a következő órát indítom. Tóth Abigail Accent Sugar Daddy pár perc, és ez jön a kívánság műsorba, ahova jöhetnek a kérések is. 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Balázsékkal, a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi főkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
12: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
13: Notino.
14: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave csont nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
15: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
16: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban. És szerezd sportos élményeket kedvező áron!
17: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
18: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző.

0: koktél csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu. A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
0: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Június 13 és 19 között.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
6: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy, ez pedig már az élő kívánságműsor kellemes délután mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, rengeteg dolgunk lesz ma, pár percen belül például érkezik hozzánk Kuki és bemutatja a legújabb dalát, de lesz Sopron Fest játék, és hát legfőképpen várom az üzeneteket, a kéréseket, 0620 311 111, Margó a vonalban elsőként, hello, szia!
1: Jó estét, ha nem tévedek, akkor mostantól van kívánságműsor.
0: Egyáltalán nem tévedsz, figyelek!
1: Igazából én szeretnék üzenni egy fiúnak, akit megbántottam, hogy nagyon sajnálom.
0: Ajaj, hát akkor engeszteljük ki mondjuk egy csillentől az Azizámmal. Ugye az Azizám azt jelenti, hogy kedvesem. Szólsz hozzá?
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Akkor ez jön már, és a további kéréseket pedig várjuk. Pár percen belül pedig érkezik Kuki is egy dalpremierrel. Elsőként hallhatjuk itt a Rádió 1-en a legújabb dalát. Most viszont egy csillen a kívánság műsorban.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, egy extra meglepetésünk van ebben a pillanatban. A stúdióban mellettem itt van Cookie, és szerzőtársa Kárneri is. Óriási taps nektek! Sziasztok!
1: Hello! Sziasztok!
0: Jól látni téged, Cookie, ezer éve nem találkoztunk személyesen, de végre.
1: Igen. Jól nézel ki!
0: Köszönöm szépen!
1: Köszönöm!
0: És milyen jó dologra találkoztunk, mert egy vadi új dalt készítettél, azt össze tudjuk számolni, te tudod fejből, hogy hány dalot pörög már itt a rádió egyen?
2: Ez húzós kérdés.
1: Kárnerel, ez a negyedik.
2: De cím szerint, hogy mennyi volt?
0: Love Again,
1: Vampaka, akkor volt Touch Me, és jön most az a bizonyos Fire.
0: Jó a cím! És jó a dal is egyébként, mi az előbb pont meghallgattuk, és nagyon fontos info, élőben vagyunk természetesen a Facebookon és a YouTube-on, a Rádió1.hu-n is lehet bennünket nézni, miközben beszélgetünk. Mondjatok nekem néhány dolgot azért a dalról, mennyit melóztatok rajta?
2: Volt vele munka igazából, szerintem összességemre egy ilyen 30 órával lehet számolni.
1: Több, ez a többször jött el, és viszont
2: plusz egy nulla.
1: Van egy dolog, amit keveset tudnak rólam, velem könnyű dolgozni, mert 10 évig zongoraztam Franciaországban tanárral, és 7 évig dobboltam, mert és apám profi zenész volt. És akkor valami jön, egy új ötlet, annyira könnyű lehet magyarázni Kárnerrel, hogy most tegyünk ezt benne híd. Kicsit följebb, kicsit teljebb, mert például te fütyülsz nekem valamit, rögtön lejátszom a zongorra, szóval nekem nagyon jó a fülem, de tényleg. Ez nem nagy kipűség, de tényleg azért szólfes, kóta, ez nekem nem egy ilyen probléma, nem okoz probléma.
0: Igen, emlékszel, volt egy csapatépítő még jó néhány évvel ezelőtt, és ott volt egy zongora, és Cookie leült, és mindannyian azt hittük, hogy ez kamol, nem fog csinálni semmit, és úgy elkezdett játszani.
1: Igen.
0: Hát akkor jó, oké, a Feri elkezdett gitározni, na nagyon működött. Na, viszont, hát szerintem akkor pont itt az ideje, hogy meghallgassuk ezt a dalt. Több mint 30 óra munka.

0: Melodic House, Melodic Techno kategóriában jelenleg, úgyhogy
1: azért ez nem semmi.
2: Az nagyon menő, hát igen. Akkor erre még egy tapsot hadd indítsak.
1: Jaj, köszönöm szépen, sokan vannak a stúdióülők, sziasztok, lányok, fiúk, hello, hello, köszönöm, hogy jöttetek, szervusz Mark.
2: Viszont rádióban most először.
0: Így van.
2: Az igazi mai slágerek között Cookie, Garner és a...
1: Fáj!

0: Stoner és a Fire itt a Rádió Egyen elsőként élőben, és közben elindultak szerencsére a Viberek 0623111111. Sziasztok, ez eddig nagyon rendben van. Ez még akkor jött, amikor éppen elindult a dal, aztán ez az eddigi kedvencem. Sziasztok, eddig a Love Again volt szerintem a legjobb Kukitól, most ez az aktuális favorit. Ez annyira
1: jó, de jó, ezt hallani, olvasni, rálányosak vagytok.
2: Köszönöm szépen mindent, tényleg. És tök fura amúgy, hogy eddig autóban hallgattuk meg egy olyan helyeken, ahol csak mi hallottuk, és most igen,
1: Most itt a rádióban
2: vére, úgyhogy...
1: Tamás, mennyivel takozik neked?
0: Figyelj, magszemmelmat tudod, Revoluton, jó hátom, hogy semmi vész. Na, viccet félretéve tényleg lehet kérni innentől a kívánság műsorban, lehet hallgatni természetesen online is, és tényleg még egyszer, nagyon nagyot mentek, azt mondjuk el még egyszer, hogy mekkorát?
1: 22-én? A Bitporton?
0: Az egy
2: nem semmi, ez nem reméljük, semmi. Megy majd feljebb is, de
1: most hát a második majd... vagyunk a Rádió egy köszönhető.
0: Így van.
1: Bocsánat, Király Tamás köszönhető is.
0: Így van. Azért ezt hangsúlyozok egy picit, köszönöm. Még egyszer, Cookie Carner, Fire, még az előző mondatodért egy nagy tapsot. Hadd indítsak újra.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Neked jó munkát, ígatok Tamás, 0623 111 111-re, kívánság is, ha folyik, bizony.
0: Sok

0: Csak igazi mai sláger megy, nincs most még éppen igazi nagy nyári hőség, de holnap már 27 fok lesz, aztán 30-33 hétvégén pedig akár 37 fokban is lehet bízni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, jó nyári hír után pedig egy jó kis üzenet. Szia Tamás, én Zoli vagyok Szolnokról, azt hittem ennek a munkanapnak sose lesz vége. Kérlek, pörgessétek le az új Bibi Rexa dalt, hogy picit le tudjak fűzni erről a napról. Intézem!

0: 11.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett. Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Buongiorno!
6: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hiperakúzisomban nem bírom a hangos zajokat.
10: A tartozás összege 36.000 dollár.
11: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
9: Megoldom.
12: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
13: Mi történt magával, hangoló?
14: Nyisd ki a széfet.
12: A zongora hangoló. A mozikban.
15: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabád és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
16: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
17: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
18: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
19: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: tizedik rádió, egy tessék!
1: Hello, Anna Mari vagyok.
0: Szia, Anna Mari, honnan csörögtél?
1: Tiszalökről.
0: És mit szeretnél?
1: Nagyon szeretnék nyerni a Sopron Festre.
0: Hanyadikként kellett ezt telefonálni?
1: Tizedik.
0: És képzeld, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: Így is van!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Kivel fogsz menni?
1: A férjemmel, és nagyon boldog lesz, mert még ilyet soha nem csináltam. Le is tiltott róla, hogy te is csináljak ilyet, és most megletem.
0: Miért tiltott le?
1: Hát, hogy te szórakozok ilyen hülyeségekkel, de ezt nem bírtam ki.
0: Hát, ha valami, akkor ez nem hülyeség. A páros belépő a tiétek. Érezzétek nagyon jól magatokat.
1: Úristen, remegek, remegek.
0: De jó fej vagy.
1: Nagyon... Nem volt egy ilyen élményem, úgyhogy nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen.
0: Én meg köszönöm, hogy játszottunk, és ez a Lady Gaga-dal is nektek szól. Még az Abrakadabra itt a Rádió 1-en. Szép napot, szia!
1: Nagyon köszönöm.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sajnos sok közlekedési infónk van. A fővárosban például baleset a Hegyalja út elején, mindjárt az Erzsébet hídról, hogy felhajtunk. Az M5-ös autópályán pedig Budapest felé a 91 és a 86-os kilométer között korábban kigyulladt egy munkagép, a 87-es kilométernél a forgalmat megállították. Az oltási munkát befejezték, de még mindig hatalmas a torlódás. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás és a 86-os jelű Kecskemét nyugat csomópont között kerülhet az 5-ös főúton. Vezessen mindenki óvatosan is, jó utat! És jönnek közben a kérések is. Sziasztok, én szeretnék kérni egy igazi mai sláger Joel Corey-tól, hogy feldobja a délutáni műszakot, és üzenem a 26A sofőrnek, ha még aktuális, én szívesen kávéznék. Köszönöm. Név nélkül jött az SMS, de azért bízom bele, hogy ez célba ér. Joel Corey pedig jön a Galantis-szal. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger megy. Szia Tamás, én Eccsirentől a kamerát szeretném kérni minden tanárnak, akinek már csak ez a hét van a suliból utána nyári szünet, még ha persze ott is lesz egy kis munkánk, ezt Laci küldte. Hát jó pihenés majd nektek. A vonalban pedig itt van Julcsi, te kinek üzennél és mit? Szia!
1: Kisztinek, a legjobb barátnőmnek üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Neki is indítjuk mindjárt Eccsirentől a kamerát, oké?
1: Okay? Jó, rendben, köszönöm.
0: Viszont volna itt még egy fontos info. A következő órában is lesz játék. Páros belépőt lehet nyerni a Sopron Festre. Figyeljünk nagyon, hogy mikor indítom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Homboy PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai

0: kezdődött. Telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
6: Notino.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
11: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Buongiorno!
13: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
16: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
18: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
19: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
18: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
2: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Thermal Spa. Sárvár.
5: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
1: A rádió egy már mindenhol.

0: Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a közlekedési infók. A fővárosban továbbra is fennakadás a Hegyalja út elején, hogyha az Erzsébet híd felé jövünk a felüljárónál. A feljárónál ugyanis történt egy baleset, és az M5-ös autópályán is továbbra is hatalmas dugó a 91-es és a

0: közlekedési infók után pedig Szilvia vonalban. Hello, szép estét!
1: Szép jó estét kívánok! Szeretnék egy számot kérni a exemnek.
0: Ó, jaj. Milyen okból? Békülnél?
1: Hát

0: sokan ismerünk, és én nagyon szeretem, és igen.
1: De akkor békülnél, jól értem.
0: Igen.
1: Hát remélem, hogy sikerül. Mondtad, hogy van egy konkrét dal, amit mind a ketten szerettek. Kitől szóljon ez?
0: Regán Lili.
1: Oké. Tőle jön az igazi mai sláger, és hát akkor szurkolok nektek, hogy béküljetek. Köszönöm, hogy hívtál. Minden jót neked, szia!
0: Viszal!

0: komoly nyár hétvégére.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Évensz használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: A kérések pedig folyamatosan pörögnek. Sanyi is itt van velünk. Szia Tamás, nagy kéréssel fordulok hozzád. Először is boldog születésnapot szeretnék kívánni bátyámnak, Barninak. Másodszor pedig ma háromszor is nagybácsi lettem. Sok erőt és egészséget a sógornőmnek, Evelynnek és a kicsinek, Dominiknak. Hát akkor neki még egy taps. Nagyon gratulálok neki, sok időbe telt, mire megérkezett. Erősek voltak, kitartottak, még egyszer gratulálok, és köszönöm a beolvasjátok. Sanyi,

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy páros belépő van a Sopron Festre a 10. telefonálónak. Nézzük, hogy ki lesz ő. Hello, én Király Tamás vagyok, ez a rádió egy.
1: Halló, szia, Zsóka vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, Zsóka, honnan csörögtél?
1: Én Nagybordáról.
0: És mit kell nekem mondanod?
1: Rádió egy, igazi mai sláger vagy.
0: Képzeld, te vagy a 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Jaj, de jó, örülök neki! Jaj, de jó, nagyon szépen köszönöm!
0: Tudod-e, hogy kivel mész bulizni?
1: Hát a lányommal.
0: Nagyon menő! Érezzétek!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak 10 perc és tartul a diszkós, itt jelzem már itt vannak, Hanvai Pizsi, Bárány Attila és DJ Junior a stúdió előtt, mindjárt tövék a terep, előtte viszont még Viki kérése, sziasztok, Shawn Mendestől a There's Nothing Holding Me Back-et szeretném kérni, és küldeném a páromnak, üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem, én akkor most ezt indítom, aztán pedig jön a diszkós, itt Király Tamást hallottátok, további kellemes estét, és jó rádiózást a rádió

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július 4.

0: Egyet.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis?
10: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Ezt az ígyszert nem hagyhatod ki! Vásárolj 45.000 forint feletti értékben LEGO termékeket a LEGO Store Budapest üzleteiben, vagy a bravostore.hu-n, és egy 10.000 forint értékű hivatalos LEGO foci VB emblémát kapsz ajándékba. Szurkoljunk és építsünk együtt! Várunk a budapesti LEGO Store üzletekben és a bravostore.hu-n.
15: Tedd ragyogóbbá a mosolyod! Fogfehérítés a First Dent fogászatnál 52.500 helyett 39.900 forintért. Részletek firstdentfogászat.hu.
16: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
17: BSV és a KE Siófokon a plázson július 3-án.
18: Kapunyítás 19 órakor. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
17: Várunk mindenkit szeretettel.
14: Építés, játék, kalap!

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.

0: Disco Shit. Juniorral con voi PG Bell e Arányo Tillavo.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkosi Trédiós és a hétfő este van, itt van Bárány Attila, itt van Hanvai PJ és a játszoknál, a mikrofonoknál, én DJ Junior.
2: Ladies and gentlemen, madame, Herman, önösszé, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PJ vagyok, és itt leszek este 9-ig, és már csak 5 napom van hátra, és itt a vég.

0: Akkor itt szól a Rádió Egyen.
1: És ma is lesz premier, Ricky Poveri, Csá Itali, Csá More, DJ Junior eredeti valódi remixben, most viszont megindulunk. Villog itt a pendrive-on, bármi lehet, hogy megáll az adás, de mi élőben vagyunk, ez is ezt mutatja. Galantis-szel indulunk, és Joy Corey-val. Jó szórakozás!

0: 60 az új 50.
1: Igen. Bár ezt tudja meg, hogy festeti aját.
2: Igen.
1: Na, még csak 49.
2: Én 49.
1: Még egy 3-4 napig.
2: Szombaton leszek egyébként ugyebár 50, és mindenkit várok sok-sok szeretettel a, mi ez, a Pesti Rakparton. Egy díjtalan rendezvényen lesz egy 5 órás szettet tolok, és előtte Fatboy cimborám fog játszani 5 órát délután 6-tól. 11-ig, 11-től 4-ig pedig várok mindenki sok-sok szeretettel.
1: Én egyébként most szombaton, majd hogyha visszaérek Rómából, akkor érkezem majd a Szelidi tóra hajnali 1:30-re, most meg Hugo Liman Angel, Ultranté, eredeti való, DJ Junior-ban, igen.
0: Minden, amiben van R-O-M, moving, az jó a Junior-ban.
2: A mai nap folyamán érte el ez a dala a Spotify-ra 13 millió meghallgatást.
1: Brutál, brutál.

0: valószínűleg zenélek DJ Wallace fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz a battéri buli. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: És megyünk tovább, kérem szépen, én szombaton, ha visszaérek Rómából, akkor megyek a Szeliditóra, a nyári nyitott szórakozóhelyre, és ott fogok zenélni. Most meg a folytatásban eredeti valódi DJ Junior kimon a YouTube csatornámon, lesz benne hegedű. Ez tiszta Róma, gyerekek. Rosalia, Björk, Yves Tumor, Bergen a diszkosétben.
2: De Róma vagy Róma?
1: Róma vagy Róma.
2: Igen, melyik?

0: szeretettel. 50 éves születésnap partim lesz előttem, majd Fatboy címmel játszik 5 órát, és egy dologgal búcsúznék, ugyebár diszkó, amikor előre ment, akkor elment vele a lelkem, de most Borisszal visszaküldte, és ezt köszönöm a sorsommal. Szavaztok!
1: Én DJ Junior voltam, az a

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Hajósz Balázsékkal a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált.

0: műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió 1-jel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-jel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a következő három óra. Óriási dance slágerekkel, extra újdonságokkal, valamint régi nagy klasszikusokkal felújított változatban. Mellette mindentől Metzger Viktória. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Rengeteg isteni zenét szeretnék nektek bemutatni, kezdjük el!
1: Bizony, és startoljunk is a World Is Mine Radio Show-val. Itt is van már Robin Schulz és Szigala közöse, ez az AM to PM.

0: kívánság műsorban. Úgyhogy nagyon jól működik a rádió egy hallgatóknál. Nálad milyenek a visszajelzések?
1: Hát nagyon jó, képzeljétek el, hogy 3 hetes most már a dal, és túl vagyunk a 600 000 hallgatáson, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez óriási dolog. Én nagyon-nagyon örülök neki, hiszen nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon pozitív üzeneteket kaptunk a csajokkal együtt, és hát ugye nagyon jól sikerült a Rádió 1-es születésnapon is a bemutatója ennek a dalnak, úgyhogy imádtuk.
0: Bizonyám, úgyhogy menjünk be.
1: Bizony, itt is van már a háttérben Nagy Bogi és Miss Mood, valamint Németszker Viktória és az Éden.

0: van, és ez azért is jó, mert hogy Viki most egy trikóban van, és végre látom a tetoválásokat, amiket alapvetően nem szoktam nézni, és most nagyon megakadt a szemem jó néhányon. Hány tetoválás van rajtad összesen?
1: Képzeljétek el, hogy még az első 4-5-nél számoltam, aztán ott megálltam, és most már nem tudom, ugye nekem a két teljes karom az tetoválva van.
0: Igen.
1: Igazából talán csak itt a hátsó rész az, a felkaromnál, ami üres. Egyébként tervezek még oda is, csak azt nem látom, és az ideges.
0: Menő. Melyik a legfrissebb ezek közül, vagy melyik a legutóbbi?
1: Ez a kettő pillangó itt van, sőt három van. Szoktam egyébként tartani néhány évet, ugye nagyjából, hát egy ilyen 20 évet tetováltatok. Úgyhogy ez nem olyan régi, ez nagyjából egy fél éves tetkó.
0: Jól néz neki, menő.
1: Köszönöm szépen.
0: Na menjünk közben mi is tovább.
1: Bizony, érkezik is már egy újdonság tőlünk, úgyhogy hallgassátok szeretettel Fishert és a Tones and I-t, ez a Favor.

0: kulisszái mögött Alex Genji jön, aki egy időben nagyon sokat járt hozzánk.
1: Igen, csomószor járt, mert nagyon sok slágere volt, amit játszottunk, aztán eltűnt elég hosszú időre. Magyarországon annyira nem volt jelen az ő munkássága, aztán most visszatért, és ugye rendszeresen lehet nálunk hallani a Bumble egy című trackjét, úgyhogy ezzel folytatódik a Bird is My Radio Show.

0: Bordóval és a Lokolokóval.
1: Bizony, ne menjetek sehová.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

Balázsékkal, a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a számos termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi főkes tip-top, az enyém.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4.

egyet figyeld, a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a sok

0: között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Múlt este 10. Hello mindenkinek, zseniális zenék várnak rátok ebben az órában is. Még mindig Metzger Viktória, itt tőlem jobbra a Rádió 1 stúdiójában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Hoztam is egy óriási kedvencemet, Sidepiece-től nagyon sok mindent játszom, de ez a feldolgozása, ez egyszerűen zseniális, úgyhogy érkezik a Cry For You.

0: Lesz még folytatása?
1: Én nagyon szeretném, most megmondom őszintén, hogy nem beszélgettünk a fiúkkal róla, de simán el tudom képzelni, hogy ők nagyon sokszor voltak a saját rendezvényemen is a Metzgerend Frenzen vendégek, és hát nagyon jó viszonyt ápolunk, nagyon szeretem a srácokat, úgyhogy én örülnék egy folytatásnak, majd beszélek velük, megpróbálom leütni. Úgy. Azért a Stadium X nagyon nagyban van.
0: Bizonyám. Igen, és hát ugye idén fellépnek a Tomorrowlanden mind a két hétvégén.
1: Bizony, és ugye tavaly is felléptek, úgyhogy nagyon menők a srácok. Tavaly például pont azért nem tudtak eljönni az egyik saját rendezvényemre, mert hirtelen bejött egy Tomorrowland, és akkor mondták, hogy ugye nem baj, hogy oda mentek. Mondom, viccelek, mondom, mindjárt is lemondom, hadd kísérjek el titeket, úgyhogy a sajátom az is.
0: Ezt az indokot el lehet fogadni, ezt hogy a Tomorrowland miatt nem jönnek.
1: Ezt el lehet, úgyhogy nagyon szeretem a srácokat, és nagyon örülök, hogy dolgozhattam velük együtt, és ilyen régóta jó kapcsolatot ápolhatok velük. Mehetünk is tovább a lecsület, még óval, csak itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

Magyarország legjobb DJ-ivel. And the

0: lemez játszói mögött, aztán Kollár is jön még, 11 és éjfél között. A Medúza friss zenét készítettük közben nektek elő. Neked hogy tetszik, Viki?
1: Hát amióta Medúza képben van, én azóta kedvelem Medúza munkásságát, és szerintem nagyon jól adja ezeket a deep, progresszív house trackeket, és egyébként a Don't Wanna Go Home is ilyen, tök jó remixek is vannak belőle, úgyhogy most ezzel folytatódik a World Is My Radio Show.

0: lesz Three Drivers on a Final és a Grease 2000 Max Tyler idei átiratában a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellette Metzger Viki a lemezjátszói mögött, aki lassan kezdi a mai fináléját, jön tőle az utolsó 15 perc, aztán pedig Kollár is vár még rátok 11 és éjfél között, és egy baromi dögös, nagyon-nagyon nyári, fantasztikus house zene érkezik most Bob Sinclairtől és Kiesától.
1: És mindig mondom, hogy Kiesza egyébként a vokál tekintetében teljesen olyan, mint a Kylie Minogue énekelne ebbe a trackbe, de nagyon-nagyon jó, én tök örülök, hogy teljesen más irányból is lehet vele így együtt dolgozni, mert ez menő, úgyhogy tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: meghagyta a legvégére. Erős ez a hét, ami a fellépéseket illeti?
1: Nagyon durva, igen, már eléggé benne vagyunk a nyárban, jó idő tekintetében is és fellépések tekintetében is, úgyhogy a héten, kérlek szépen, figyeljetek nagyon jól, csütörtökön megyek egy buliba, ahol még nem tudják, hogy én fel fogok lépni. Úgyhogy figyeljétek az Instagramot, annyit árulhatok el, hogy Budapesten lesz, és nagyon különleges buli lesz. Pénteken pedig nyitjuk ugye a rezidenciámat Siófokon, a Metzkeren Ferencet, azt is nagyon-nagyon várom már, és sok mindenkit várok, szeretettel, képzeld el, Pixa is a vendégem lesz, szereted
0: nem
1: a Pixát.
0: Nem mondom, ja, én nagyon, üdvözlöm.
1: De át fogom adni neki, úgyhogy együtt fogunk bulizni, aztán szombaton duplázom, egyet megyek Győrbe is Vonyarcvashegyre, de nehéz szó ez, könyörgöm, nehéz város. Aztán pedig vasárnap sincs megállás, és Fehérvárra megyek az egyik legnagyobb fesztiválra.
0: Hát Viki, akkor jó bulikat kívánunk neked, köszi ezt a ma estét, ti pedig maradjatok mindenképpen, jön Kollár!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen!
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

0: telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
4: Are you ready?
5: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész

0: mindenkinek, remélem bírjátok még innentől, Kollár diktálja az iramot. Hello, hello!
1: Kezdjük Csokolom Rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Rúgjuk be az ajtót, kezdjük el a mai utolsó órát, ez még mindig a World is My Radio Show. Elsőként érkezik Kató és a Turn the Lights Off, ezzel folytatódik még egyszer a World is My Radio Show.

0: három lemez játszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Bibi Rexa és Fét lesz közös. El sem hiszem, hogy ezt a két előadót, ezt a zenekart és ezt az előadó hölgyet egy mondatban mondom, pedig ez megtörténik, ugyanis 2025-ben megint csak visszanyúltak az Insomniához. Ez a New Religion, úgyhogy sokan azt mondják, hogy zseniális, sokan azt mondják, hogy nem annyira zseniális, nagyon-nagyon megosztó dal lett, de Bibi Rexát egyáltalán nem szabad hibáztatni azért, amiért visszanyúl a régi klasszikusokhoz, ezt én sem teszem, úgyhogy még egyszer, ezzel folytatódik a World is My Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Mellettem Kollár a lemezjátszóim mögött, hétfőnként 11 és éjfél között mindig ő nálunk az állandó rezidens. Hello Kollár, még egyszer.
1: Szia Geri, köszöntök sok szeretettel mindenkit. World is Mine Radio Show, megyünk tovább a lendületből, nem megyünk vissza. Jön az utolsó 30 perc, a következő második 30 perc. AM to PM, Robin Schulz és Szigala közöse, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Kollára lemezjátszói mögött Jennifer Lopez és David Guetta végre készítettek egy közös dalt. Nagyon jó lett, és nagyon érett már ez a kollab.
1: Igen, nagyon-nagyon kemény, hogy Jennifer Lopez és David Guetta nevét is egy dalba és egy mondatba említhetjük, de 2026-ra ez is megtörtént, ez a Save Me Tonight, ezzel folytatódik a Third Is Mine.

0: tudjátok hallgatni már holnap a weboldalunkon és az applikációnkban. Nagyon köszi ezt az elmúlt egy órát, milyen lesz neked ez a hét?
1: A World is Mine-nal karöltve nyomjuk a nyári eseményeket, egyre több a nyári buli, hál' Istennek, és majd sok Rádió 1-es közös bulink is lesz a nyár folyamán különböző fesztiválokon. Várunk mindenkit sok szeretettel.
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé.

0: Ease My Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a World is Mine után is megállás, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket hozom nem sokára Katy Perry-től, Vertigo X-től, vagy éppen Sam Feltől is, most viszont Ray-t választottam, ezt is imádjuk, Where is my husband?

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, páros belépőért a Sopron Festre. 10 óra után, aki ügyesen telefonál, 10-ként tudja a rádió eszlogent, az be is ebelheti. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. ATB Topi készében ezt is a Your Love, amit indítok.

0: be magad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a klasszikus hangképzést is tanuló Bibi Rexa folytatásban, aki mely időnként azért ezt be is mutatja, néha a színpadon, néha pedig interjúkban, hogy ő akár, hát én nem tudom megállapítani, hogy mennyire tökéletesen, de azért főre elég jól tud énekelni operát is. Bizony, ez viszont most egy igazi mai sláger tőle, Bibi Rexa és a New Religion a rádió.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a friss infók szerint pedig Ariana Grande új kislemeze a Billboard élén nyitott, mert hogy megjelent a legújabb kislemez az énekesnőtől, Hate That I Made You Love Me. Szerintem szenzációs. Aki még esetleg nem hallotta, a radio1.hu bele is tud hallgatni, meg egy-két extra infót is írunk róla. Az igazi mai slágerek között viszont én most Rádió 1 DJ-t választottam. Jaminát a folytatásban Tóvaj Rennyvel, ez a Feel the Fire.
1: Sziasztok, én Jamina vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
1: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.